0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Emlékszel? Nyáron a derékig érő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel?

0: A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket,

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat, megjelent hazánkban a Kör és Sontó Kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át.

0: legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a körisontó kalcsúdíszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közösség emellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
2: A turistákat szeretnék bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt az eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
1: Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek.

0: Tünde, az IAK PR referense.
1: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszerekkel. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszköz, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
0: Megjelent Magyarországon a kőrisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak.
0: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken két évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig, az intézmény nyitvatartási idejében. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Arenán ad otthont a 103. Papp László országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják,

0: helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A nyíregyházi állategészségügyi telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul

reggelt! Végre itt a hét utolsó munkanapja. Sokan már a hétvégét tervezik, mások a szabadságukat töltik, a gyerekek pedig javában élvezik a nyári szünetet. Július 3-a van péntek, ez a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, Kornélok, Somák, gratulálunk! Ők a névnaposok, és ma született például Laura Branigan, énekesnő, neki köszönhetjük a Glóriát, vagy pedig a Self Control című dal. Tom Cruise, Azurák Csaba és Sebastian Vettel, Forma 1-es, négyszeres világbajnok is a születésnaposok között, meg egy jó nagy kerék, mert hogy 1897-ben a mai napon nyitották meg a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt még 1920 és 85 között, és ma is van világnapunk, ma van a zacskómentes világnap, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy lehetőség szerint használjunk újra használható tasakot, és csökkentsük az egyszer használatos műanyag mennyiségét, szóval kerüljük legalább ma a zacskók használatát. Mindjárt időjárás jelentés, a friss levegő garantált, érdemes reggel egy nagyot szellőztetni.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jó a zenét, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

kifejezetten jó idő várható, de jó ezt kimondani, és nem csak ma, hanem a hétvégén is. Na nézzük a részleteket, ma egy újabb hidegfront hatására sokfelé maradt szeles az idő. Az északnyugati északi szelet élénk erős viharos döklések fogják majd kísérni, és a napos időszakokat pedig felhő átvonulások zavarhatják majd meg, amelyből elszórtan bizony lehet eső zápor, ami igencsak kell. A hőmérséklet pedig ma délután 29 fok környékén várható. És itt a hétvége. Szombaton szeles, napos gomoly felhős idő lesz, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, hajnalra felfrissülünk, délután pedig szombaton 27 fok várható. Vasárnap is sok napsütésre készülhetünk alapvetően, a megnövekvő gomoly felhőkből néhol azért megint csak jöhet zápor, egy-egy zivatar, az északnyugati szél pedig továbbra is erősnek mondható, és marad a 28 fok vasárnap délutánra is. Jó hétvégét!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak.
2: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője kapta, írja a város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

közlekedjünk ma is okosan és biztonságosan. Jön hozzá néhány információ. Az épülő körforgalom miatt Nagyszálás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van. Lassabb itt a haladás, viszont megszűnt a vízkorlátozás a Toldi utcában. A hibát a nyírségvíz szakemberei most már elhárították. A felbontott útszakasz helyreállítása azonban még folyamatban van. Az arra közlekedőknek továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani. Az érintett parkolóhelyek egy részét is lezárták. Kábelfektetési munkák vannak még mindig a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, szintén úgy, ahogy a Árok utcán, mindkét helyen ezt jelölték bójával. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák vannak, tudják, ilyenkor kell a nagyobb oldaltávolság. És a Sugár utcán is tartanak a csapadékcsatorna kiépítési munkák, ezért van itt útszűkület, valamint sebességkorlátozás. Jó utat, útközben is vigye magával a Best FM-et, vagyis minket!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Balaton-Parton.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Hurrá, itt a péntek, július 3-a, a hét utolsó munkanapja, tervezzük a hétvégét, megy a szabadság, zajlik a nyári szünet, a vakáció, jól hangzik, ugye? Ráadásul megsülnésen fogunk kornélokat, és a somákat viszont annál inkább felköszöntjük. Van világnapunk mára, ma van a zacskómentes világnap, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy lehetőség szerint használjunk újra használható táskákat, és csökkentsük az egyszer használatos műanyag mennyiségét. Például egy vászontáska, vagy pedig fonotkosár nem csak hogy környezetbarát megoldás, hanem hosszú távon még ráadásul gazdaságosabb is. Július elején pedig a nyár most már a legszebb arcát mutatja. Hosszú nappalok, melegesték, szabadtéri programok, strandolás és egyre több fesztivál vár most már minket. Azért a melegestéket tegyük zárójelbe, mert amit az elmúlt napokban átéltünk, az kutyakemény volt, most már ennél sokkal jobb a helyzet, lehet jókat aludni, reggel nagyokat szellőztetni. Na nézzük az időjárásunkat. A mai napon Nyíregyházán 29 fok várható, nagyon baráti, és ráadásul hétvégén sem fog felfűnni az agyvízünk, mert hogy szombaton 27 fok lesz, vasárnap pedig 28, további hírekkel pedig mindjárt Dani jön. Beautiful.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai nap sem maradhat friss közlekedés nélkül, ezért érkeznek is a főtaxitól. Nincs nagy forgalom városunkban, inkább a ki- és bevezető utakon tapasztalható kisebb torlódás. Az épülő körforgalom miatt Nagyszállás, Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. A főutak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkák folynak, az adott helyen tartanak nagyobb oldaltávolságot. A Sugár utcán tartanak a csapadék csatorna kiépítési munkák, útszűkület sebességkorlátozás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tárlat nyílt a VMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken 2 évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyíregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktárbizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retro járatok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8 eljelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padlós szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Anéran ad otthont a 103. paplászló országos bajnokságnak. A Worldboxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

7 óra után pedig pár perccel itt a reggeli menetrend szerint érkező horoszkóp, nyári péntek, amikor a nap még dolgozik, de a lelked már a hétvégében jár. Na nézzük, a kosok mire számítsanak. Arra, hogy ma könnyen kedvet kaphatsz ahhoz, hogy valami újat próbálj ki, ne lepődj meg, ha egy spontán döntés lesz a napod legjobb része. Bikák, a mai péntek arra emlékeztet, hogy nem kell minden percet beosztani. Hagyj helyet a kellemes semmittevésnek is, mert ez fog most igazán feltölteni. És jönnek az ikrek, valaki feldobhat egy olyan ötletet, ami elsőre csak mosolyt szül, estére azonban majd azon kapod magad, hogy komolyan elkezded tervezgetni. Rákok, a nyári péntek különösen kedvez a könnyed pillanatoknak, egy közös nevetés, vagy pedig váratlan találkozás szebbé fogja majd tenni a napodat. Oroszlánok, ma nem kell külön erőlködni, hogy jó benyomás kelts, a természetes önbizalmad és a jó kedved most önmagában is vonza az emberek tekintetét. Na meg a szüzek, engedd meg magadnak, hogy valamit ma ne akarj befejezni, a hétvége nem jutalom a munka után, hanem része az egyensúlynak. Mérlegek, ma könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, ahol új emberekkel vagy pedig új gondolatokkal találkozol. Egy rövid beszélgetés is már inspiráló lehet számodra. Skorpió pénteki napja. Valami kellemesen kizökkenthet a megszokott ritmusból. Nem biztos, hogy ezt tervezted, de utólag igencsak fogsz neki majd örülni. Nyilasok, te pedig erősen érzed a nyár hívását. Már egy délutáni fagyi, vagy vízparti séta, vagy egy spontán kiruccanás is azt az érzést adja, hogy végre igazán itt a nyár. Bakok, a mai nap megtanít arra, hogy néha a félbehagyott feladat sem probléma. Lesz időd majd befejezni, most inkább élvezd, hogy péntek van. Vízöntők, egy váratlan meghívás vagy pedig üzenet teljesen átíratja az estédet, hogyha nyitott manac, lesz egy kellemes meglepetésed. Végül, de persze nem utolsó sorban a halak. A nyári este most különösen sokat jelentett számodra, a lassan hűlő levegő, a naplemente vagy egy jó beszélgetés hosszú időre fel fog majd tölteni. Na meg itt a nap üzenete, a nyár legszebb péntekjei nem attól különlegesek, hogy tökéletesek, hanem attól, hogy hagyod őket megtörténni. Néha a legjobb program az, amelyik 5 perccel ezelőtt még nem is létezett.

a nyíregyháziak a jó zenéket szeret.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Jó reggelt, a mai nappal elkezdődik július első hétvégéje, és jó hír, hogy pár napunk lesz felélegezni, ugyanis jövő hét hétvégétől visszatér a forróság, legalábbis most nagyon úgy néz ki, lassan, de biztosan érezteti hatását hazánk időjárásán. Jelenleg az az északnyugat felől érkezett hidegfront, ami pár fokkal, 30 fok alá vitte a hőmérsékletet, legalábbis jövő hét második feléig. Nem csak nálunk van szokatlanul meleg, a vörös riasztás hazánk mellett Romániában, Lengyelországban, Horvátországban és a Balkán országaiban is él. Belgrádban és Bukarestben is 38 fokot mértek tegnap. Egyes dél-szlovákiai településeken is megdőlt a melegrekord, Pozsonyban pedig 40,7 fokos volt a forróság. Németországban 3 egymás követő napon dőltek meg a rekordok, 40,7 fok volt például múlt hét hétvégén. A villamos sínek megrepettek, a rendőrség pedig vízágyukkal hűtötte a járókelőket. A szélsőséges időjárás heves viharokat okozott például Olaszország egyes részein. A szakadó eső következtében villámárvizek és földcsuszamlások is kialakultak. A kutatók szerint az Európát terserő hőhullám kizárólag a fosszilis tüzelőanyagok elégetése által kiváltott klímaválságnak köszönhető, és a kánikulát mintegy 150 millió ember szenvedi jelenleg Európa szerte. Nézzük a nyerőszámokat a következő pár napra. A mai napon kereken 30 fok várható Nyíregyházán, és akkor a hétvége az pedig egészen jónak tűnik. 28 fok szombaton, és vasárnap is szintén 28 fok, csapadék esély szinte zéró, és a változás pedig jövő hétvégétől várható, jelen állás szerint ismét 35 és 40 fok közötti kánikula várható. Érdemes ezeket a napokat kihasználni, amik előttünk állnak, például ezt a hétvégét is szabadtéri programokra, mert nem mindegy, hogy 28 fokban sétálunk, vagy pedig 40-ben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat. Megjelent hazánkban a kör és sontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A Nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a kőri sontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a legjobb zenék.

Tipikus péntek reggeli dal a Besten, ez volt Joe Bajo és a Funky Groove. 5 perc, most már 7:30 után. Egy dolog biztos, hogy a gyors éttermekben egyre kevesebb műanyag cuccal fogunk találkozni, ugyanis egy most életbe lépett szabályozás már a műanyag poharakat is felveszi az egyszer használatos műanyagok tiltó listájára. Egyetlen egy kivétellel, a 10%-nál kevesebb műanyagot tartalmazó termékek még maradhatnak, a rendelkezés az ipartestület szerint pedig drágábbá teheti majd az elviteles italokat a fogyasztók számára. Július 1-jével, tehát egy pár napja lépett életbe az új szabály Magyarországon, tilos forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, és a változás nem csak a műanyag poharakat érinti, hanem azokat a papír poharakat is, amelyeknek a műanyag bevonata meghaladja a 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és a fedelére is vonatkozik. Ennek elméletileg akkor kellett volna életbe lépnie, amikor tiltó listára kerültek a műanyag szívószálak, a fültisztító pálcák, az evőeszközök, a tányírok, illetve a hungarocellből készült ételes és italos dobozok. A poharak viszont haladékot kaptak egészen eddig, július 1-ig. Mondhatjuk azt, hogy oké, rendben, hallottuk már ezt a hírt, és most már ugye a poharakra is tiltás van, de még mindig iszonyat mennyiségben látjuk azt, hogy mintha semmi változás nem lett volna, hiszen még mindig kapunk elviteles dobozokat. Ez pedig azért van, mert a vendéglátóhelyeken rendelet lehetővé tette, hogy a korábban beszerzett készleteket még felhasználják. Mondjuk nem tudom, hogy mennyi készletet halmoztak fel a vendéglátósok, de százassával látom naponta Nyíregyházán is azt, hogy műanyag dobozban visszük az elviteles ételeket. Hát valamikor csak kikopnak, ugye? De nem úgy, mint nálunk az ébresztő dalok a Best reggelben. Jön a Black Eyed Peas.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai nap sem maradhat friss közlekedés nélkül, ezért érkeznek is a főtaxisok. Nincs nagy forgalom városunkban, inkább a ki- és bevezető utakon tapasztalható kisebb torlódás. Az épülő körforgalom miatt Nagyszállás, Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. A Sugár utcán tartanak a csapadék csatorna kiépítési munkák, útszűkület sebességkorlátozás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, jó étvégét, mint egy 10 perc múlva Danit hallgatják majd a friss hírek a 8-kor itt a Pesten. Az előbbiekben volt róla szó, hogy a műanyag porrak is bekerültek a tiltúristás műanyag cuccok közé. Azért említsük meg a rágógumikat is, mert hogy kevesen gondolnának rá, hogy rágógumik is műanyag alapúak, ezért fogyasztásuk során már néhány perc alatt bizony jelentős mennyiségű akár több ezer mikroműanyag részecske is felszabadulhat, amelyek a nyállal együtt az emésztő rendszerbe kerülhetnek, bár jelenleg nem ismert, hogy ezek egészségügyi kockázatot jelentenének. Peeling Robert, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója szerint érdemes azért mértékkel fogyasztani a rágógumit, ugyanis a legtöbb ma forgalomban lévő rágógumi már nem természetes növényi gyantából, hanem úgynevezett élelmiszeripari polimerekből áll, és ezek az anyagok pedig lehetővé teszik, hogy hosszú ideig megőrizzék a rugalmasságukat, az állagukat és az ízüket. A probléma csak az, hogy ezek az anyagok ugyanúgy viselkednek, mint más műanyagok, idővel apró részecskére töredezhetnek, és innentől kezdve pedig már a mikroműanyag a szervezetbe jutásának útja abszolút ismert. Nem akarom persze elvenni a kedvet a rágózástól, de nem árt ezt is észben tartani. Szóval mindjárt friss hírek, és utána pedig robog tovább a beszélgetés ma is 10-ig, és indítjuk közösen a hétvégét. Én Simon Norbert vagyok.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítás.
3: Kineszil számítás. Technika.
4: Nyíregyháza,
3: Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
5: www.kinesil.hu.
3: Kinesil.hu.
6: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
7: csempekert.hu.
6: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Záró konferencia Nyíregyházán, közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
9: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak.
8: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a Városfejlesztési Osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig

Jó reggelt és jó étvégét! Jennifer Lopez teremtette meg már így reggel, 6 perc 8 óra után a nyári hangulatot. Tegnap a Best reggelben ilyenkor nosztalgiáztunk, hogy milyen is volt a családi balatoni nyaradás, amikor beültünk a Trabantba, a Zsiguliba, ugye a tetőcsomagtartón ott volt a bőrönt fel, gumipókozva anya kezében a térkép, és a Magdóba pedig becuppant a kedvenc kazettánk. Hát maradunk most a nosztalgia vonalnál. Jöjjenek a kulcsos gyerekek! Persze ismerős az, hogy a nyári szünet ma is komoly fejtörést okoz azoknak a családoknak, ahol mindkét szülő dolgozik, és ez a probléma a szocializmus idején sem volt ismeretlen. A vakáció hónapjaiban feltűnően megnőtt az úgynevezett kulcsos gyerekek száma, azoké a gyerekeké, akik nyakukban a lakáskulcsal felnőtt felügyelet nélkül töltötték a mindennapjaikat. Bérházi gyerekek nyári vakációban reggeltől estig szülő nélkül papa-mama dolgozik, velük csak reggel és este találkoztak, ott zajlik életük a lépcsőházban és a lakás közelében lévő játszótéren. A kulcsos gyerekek legtöbbször nem a nyári szünetben váltak azzá, generációk nőttek fel úgy, hogy egyedül indultak iskolába, és egyedül vagy pedig kulcsos társaikkal együtt töltötték a délutánokat, amíg a szülők haza nem érkeztek. És ugye ismerősek ezek a mondatok, ne feledkezz meg az ebédről, ott van a hűtőben, vegyél estére kenyeret, és légy szíves, ne csavarogj. Ma már szinte elképzelhetetlen önállóságot várnak el ezektől a gyerekektől, már általános, kis általános koruk óta. Maguknak készítették a reggelit, egyedül melegítették az ebédet, jobb esetben azt, amit édesanyjuk hétvégén előre megfőzött, és hogy hogyan nézett ki egy átlagos kulcsos gyerek átlagos nyári napja, azt néhány dal múlva elmesélem.

0: Egyre közelebb a 8:30-es határ, amikor majd jön a Csak 10 perc rovat. Viszont megy tovább a nosztalgia, itt a Best reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. A kulcsos gyerekekről van szó. Hogyan nézett ki egy átlagos nap a kulcsos gyerekeknél? Már akkoriban is voltak persze újságok. Dübörgött a nyári szünet, és megkérdezték őket. 1987-ben a Jó Pajtás újság is megszólaltatott néhány kulcsos gyereket. Idézek tőlük, másodikos korom óta önálló vagyok, szüleim reggel 6-ra mennek dolgozni, én pedig egyedül otthon maradok. 7:30-8 felé ébredek fel, megágyazok, aztán pedig rendbe teszem az egész lakást. A reggelit természetesen magamnak készítem el, tojás sütök, esetleg tejet, húskonzervet vásárolok a boltban. Reggelizés után tanulok, majd pedig elmosogatok, mondta el az 5. osztályos Zsolt még 1987-ben. A 6. Zoltánnak azért rossz tapasztalata is voltak. Ő azt mondja, hogy eleinte sokszor féltem, és unalmas is volt egyedül. Egy alkalommal egy részeg ember akart bejönni hozzánk, italt kért, persze nem engedtem be. Azt mondtam neki, hogy nincs nálunk ital, összeszidott és elment. Persze a szülőknek sem volt könnyű azt a bizonyos kulcsot a gyerek nyakába akasztani, de sokszor nem volt más megoldás. 2 óra körül szinte reszkedtek a munkahelyemen, hogy elzárja-e a gázt, amikor például melegíti az ebédet, és a szomszédokat sem kérhetem meg, hogy nézzenek már rá, hát mert azok is dolgoznak, 6. jár már, de azért még kicsik ezek a gyerekek, panaszkodott egy édesanyja Éva 1974-ben. Másokat is aggasztott a gázpalack és a gyufa használata, nem különben a baleset veszély, ha véletlenül éppen egy kis barát jön haza, hát integetnek, kiabálnak egymásnak, és gyakran úgy gondolják, hogy jobban hallatszik a hangjuk, ha még egy fél méter ki is hajolnak, idézte a szülők rémálmát az egyik újság, és bizony gyerekpszichológusok, pedagógusok már akkor is vitatkoztak azon, hogy mit lehetne tenni az ügy érdekében, vagy legalábbis mi az az életkori határ, amikor egyedül otthon lehet hagyni a gyereket. 1980-ban arra jutottak, hogy 10 év a bűvös korhatár, legalábbis a 80-as években. De ezek a gyerekek már sokkal hamarabb is otthon voltak egyedül kulcsos gyerekként. 13-14 éves kortól pedig már nyári munkát is vállalhattak a gyerekek. A legjobban mégis az járt, aki Csillebércre vagy pedig Zánkára mehetett úttörő táborba. További jó vakációt, srácok, lányok! Élvezzétek 2026 nyarát, hallgassátok a Best FM-et. Rövidesen tehát Csak 10 perc rovat, ugye megszokott időpontban 8:30-kor, na meg majd délután 4:30-kor, na meg majd hétvégén kényelmesen otthon a kanapéról, hogy miről lesz ma szó, hogyan hozhatjuk helyre az alvásunkat. Hát mondjuk csökkenő hőmérséklettel egészen biztosan, de nyilván vannak erre más módszerek is. Erről lesz szó rövidesen itt a Best reggelben.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

where the Moo Moo mate.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Nekem már most ebben az időszakban az is szuper, amikor egy ilyen 82-es alvást tudok produkálni. Ugye van egy olyan típusú mérőeszközöm, amivel én ezt szoktam általában mérni. Van egy ilyen dr. Móri Gyulának is. A Csak 10 perc rovat indul. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia, doktor úr!
2: Szervusz!
0: Hát kettőnk között most van egy ilyen 10-es távolság, vagy 12-es is lehet, ami nekem kecsegtető lenne, hogyha most lenne, mert nem olyan jó ez a féle. Bár mások számára, akik ilyen 50-es, 60-ost alszanak, azok mondjuk, azoknak még ez is oké lenne. De szeretnék minél jobban aludni. Ez csodaszerrel érhető el, vagy valamit elrontottam?
2: Hát ugye, mikor én most elmondtam a szerdai adásom, hogy én hogyan alszom, vagy miket alszom, akkor azért én is kaptam telefonokat, nem egyet, nem kettőt, hogy akkor hogyan. Úgyhogy akkor nézzük meg, tehát azért a minőségi alvás nélkülözhetetlen. Ha rosszul alszol, akkor egy zaklatott rövid alvás például vérnyomás emelkedést hoz, vércukor emelkedést hoz, kortizol emelkedést hoz, és sorolhatnám, tehát ez nagyon-nagyon nem játék. És nagyon lényeges, hogy rengeteg problémás beteg van, ugye én a betegeimet, akinek van ilyen órája, azzal követem, tehát látom, hogy mennyi a mély alvás, éber alvás, mennyi a REM fázis és társai, és ha belenyúlunk az alvásba, akkor az mi és hogyan változik. És innentől kezdve egyre nagyobb a tapasztalat ezen a területen, és ugye nagyon sokan vannak, akik elaludni nem tudnak, vannak olyan, akik felébredgetnek, tehát itt minden másképp működik, és minden alvási szakasz hibáját máshogyan kell megjavítani. Nagyon sokan használnak a napi zaklatott tempó után úgynevezett szorongásoldókat. És akkor az a baj, hogy ezek a szorongásoldók megjönnek, kiválóan működnek, hangsúlyozom, de megjön a hozzászokás, és akkor onnantól egyre több és több kell belőle, a végén alig lehet róluk lejönni. Tehát ez nem igazán jó, ne szoknyon rá senki. Ha egyszer-kétszer van egy akut stressz helyzet, aznap valami szörnyűség történik, akkor sokkal jobb, ha bevesz egy szorongásoldót, és azzal alszik, mintha nem veszi be, és végig virrasztja az éjszakát, mert az csak növelni fogja a gondokat. Tehát rövid távon, hangsúlyozom, tényleg egy-két napos használatra ezekkel nincsen gond. Krónikus használatuk tilos, vagy én azt mondom, hogy nem javasolt, akkor ez így finoman fogalmazta, és az altatókra pedig azt mondom, hogy soha, mert ha altató mellett méred az alvás minőséget, akkor oké, úgy néz ki, mintha aludnál, de ha megméred a fázisokat, akkor kiderül, hogy nem alszol. Csak nem érzed, hogy nem alszol. Oké, akkor nézzük meg, mi az, amit érdemben lehet tenni. És akkor jönnek a növényi hatóanyagok első lépcsőben, valerián, a macskagyökér kivonat, de azért ezek legtöbbször elégtelenek már, amikor komolyabb baj van. Akinek jó, az természetesen tudja használni. Számos ilyen recept nélküli készítmény van.
0: De akkor én sehol nem vagyok a citromfűteámmal.
2: De az tulajdonképpen ugyanez a kategória. Igen? Ha te a citromfűteád működik, akkor ez egy nagyon jó dolog, és nem is kell tovább.
0: Hát 82-esig.
2: Hát az nem olyan rossz alvás, azért nekem a betegeimnek van, hogy a 30-as alvása van, meg 40-es.
0: Aha.
2: Tehát akkor azért az a 82-es nem.
0: De nekem ott a 94-esed a vonzó.
2: Hát akkor tegyél érte. És korábban igen, vetettem be szorongásoldót, és azzal növeltem a mély alvást, a REM-mel nem volt gond, de ez hosszú távon, mint mondtam, nem tartható. Ezek a szorongásoldók ilyen erre a GABA rendszerre hatnak, csökkentik a stressz, segítik az ellazulást, de megbeszéltük rászokás áron, és reggel még van egy hatása, és akkor onnantól kezdve reggel mit csinálsz?
0: Felébredek.
2: Kávé. Fogod magad, és öntöd magadba a kávét. Most már nagyjából délre úgy rendeződött, azon még, akkor mivel kezdesz?
0: Vízzel.
2: Jó, az nagyon jó, de a legtöbb ember az előbb-utóbb bejut a kávéhoz.
0: Langyos víz, ajánlom mindenkinek, nagymamám receptje, hogy ebből legalább egy jó 3-4 deci vizet fogyasszanak el. Langyos állapotban, vagy fél liter vizet is, így van. Ez beindít mindent, az emésztést, frankó minden tőle, úgyhogy...
2: Tényleg kiváló. Oké, na de legtöbben azért fáradtak, kávéhoz nyúlnak, akkor még délután is fáradtak, még kávé, és a végén este nem alusznak, és megint jön a szorongásoldó, és akkor ez egy ilyen ördög körré válik. Uh-huh. Oké, na én elkezdtem az alvásomat tovább növelni. Igen, bejött egy peptid, legális, szájon át bevehető. Ez a tanulmányok szerint, ott figyeltem fel rá, kétszeresére nyújtja a REM fázist. Tehát ilyen színes, szagos álmaid lesznek, őrület, tényleg. Mint egy moziba ülnél, olyan álmaid vannak. Tehát nagyon életű álmok. Én ébredtem úgy, hogy föl belőle, hogy úristen, most akkor ez álom volt, vagy valóság.
0: És nem akkor miért nem kaphatok ebből?
2: Kaphatsz, majd adás után megbeszéljük, mert itt nem mondhatom. Jó, de ez a peptid nem tudja megoldani a mély alvást. Tehát abban nem jó igazából. Tehát abban a koffein kávémentesség segít, a mozgás segít, amit ugye ne estére tegyél, és ez volt a megoldásom eddig. És volt egy 80-as alvásom nagyjából, ugyanúgy, mint a tiéd. Aztán most szereztem egy új csodaszert, ami ugyan természetes anyag, és ugyanezt a GABA rendszert erősíti, mint a szorongás oldók. Tehát természetes szanasz, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, tehát természetes úton csökkenti a stresszt a szervezetedben. Ez egy növényi flavonoid, egy polifenol. Ugyanoda kötődik, mint a szorongásoldó. Ugyanaz a hatása. Kiváltja azokat, de időben elbomlik, és nem okoz függőséget. És hoz még egy kis izomlazító és alvást javító hatást.
0: És ez tea?
2: Ugye ezek által.
0: Vagy mi?
2: Hát igen, ez egy növényi kivonat. Nem tea, mert ugye ez egy kapszulában van, de növényi kivonat, csak nem tea formájában viszedve, hanem...
0: Jó, kapszulában. De nem mondhatjuk ki, hogy mi ez, úgyhogy...
2: Sajnálatos módon nem mondhatjuk ki, pontosabban...
0: Hatóanyagot
2: én sem, azt gondolom, hogy a hatóanyagot kimondhatjuk. A hatóanyag az apigenin.
0: Aha.
2: Az apigenint a természetes közegébe, és ez nagyon más, mint aki volt apigenin, az apigenint a természetes közegében tartalmazó történet. És akkor igazából van egy CD38-as enzim, amire ez hat, és igazából ez a CD ennek a mennyiségét csökkenti, és ez az enzim a korral viszont nő. És ez felemészti a sejtnek az energiakészleteit, ezeket a NAD készleteket, és akkor a javító gének ugye indulnak energia növekedésön, és egy öregedésgátló hatás alakul ki, ha ezt a terméket, hogy ez még pluszban.
0: Gyula, van én ezt gyermekkoromban folyamatosan kaptam anyukámtól, amiről te most beszélsz, csak akkor nem így hívtuk, hogy apigenin, hanem úgy hívtuk, hogy kamillatea.
2: Pontosan ezt akartam mondani. Így van, ez az anyag van a kamillatea. Ez az anyag van a kamillateával is.
0: Nárag, úgyhogy lelőttem a poén, csak hogy ugye, csak kifejezetten... Azonnal rákerestem, ugye a barátodnál a mesterséges intelligencia.
2: Ó, te aljas vagy! Hát így könnyű, azt hisz, én meg itt csodállak, hogy mekkora tudásod van.
0: Igen, nincs nekem semmilyen tudásom, de van egy haverom. Na, vagyis igen, a te haverod.
2: Jó, tehát nekem nem haverom, csak a neked. Szóval a kamillában is ugyanez az anyag van, így van. Na, de természetes formával is hozzá lehet jutni, nem kell kivonat, stb. Ez a lényeg, hogy az adott peptid, amit elkezdtem szedni a REM fázisra, az 2 óra fölé növelte a REM fázisomat. Tehát több mint 2 órás most már az alvásban a REM fázisom. De a mély alvásra nem tudott hatni. Sőt, talán egy picit még negatívan is hatott rá. És erre kerestem a megoldást, és erre van ez az ominózus apigenin tartalmú kiegészítő, amit én egy nagyjából 1,5 órával a tervezett lefekvés előtt beveszem, és a mély alvásomat elkezdte nőni, és a 90 fölé tolta az alvási indexet. Hangsúlyozom, 2 vagy 2 alatti glükóz-keton indexet, ha tartósan megvan, akkor ezt a ketonok is megcsinálják, de én most nem vagyok ennyire magas állapotban. Tehát most egy ilyen 3-as, inkább 4-es glükóz-keton indexen van. Oké. Okay.
0: Még egy dologra figyeljenek, hogyha fogyasztanak kamillateát rendszeresen, hogy ennek fantasztikus gyulladás csökkentő hatása is van. Tehát, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami egy kincs, és nem biztos, hogy az emberek megfelelő komolysággal meg súllyal tekintenek rá.
2: Így van. Na és akkor még egy dolog, szerintem annyi időnk van. Egy olyan területen szeretnék most mindenkit elvinni, akit senki nem gondolja végig. És az új kutatások szerint még ezeknél is nagyobb befolyása van az alvásodra. Tehát hihetetlen. Úgyhogy menjünk el még egy új területre. Tudni, az ásványi anyagok központi szerepet játszanak az alvás minőségében, és erről nem beszéltünk még mi sem soha. Az agynak a nyugalmi állapotba való kerülése az elengedhetetlen. De az agy nyugalmi állapot az nem azt jelenti, hogy nem működik, hanem hogy máshogy működik. Tehát az elektromos állapotnak meg kell változnia az alváshoz, és ehhez az elektromosan töltött részecskék, biztos ismerős ez a szó, hogy az ionok, ott lesz nagyon-nagyon fontos hatás. Az ion csatornákon keresztül az ionok áramlanak és befolyásolják, és hozzák létre az agy aktuális állapotát. Ha vannak elegen. De az a baj, hogyha az ásványi anyagok hiányoznak, vagy nincs elég, akkor egyszerűen nem történik meg ez a normális szabályozás. Az agy nem kapcsol ki, és amikor alszol, egészen máshogy fog működni, mint ahogy kellene. Nem abban a stabil állapotba kerül, hanem egy ilyen akár pörgős állapotban is maradhat, és ugye nincs ez a nyomjuk a féket állapot. Tehát ehhez pontos ion kell, meg is nevezem nátrium, kálium, magnézium és kalcium. Az alapműködési stabilitást a nátrium és a kálium teremti meg, a magnézium nem engedi a neuronokat reagálni, tehát úgy mondjuk, hogy neuront kisülni, tehát ez a fék, és a kalcium pedig befolyásolja, hogy milyen ingerület átvívő anyagok hogyan mennek át az idegsejtek között, azaz az egy ilyen feltüzelő ingerület átvívő lesz, vagy pedig egy nyugtató ingerület átvívő. És amikor megnézték, hogy fehérjék, szénhidrát, zsír, koffein, alkohol, víz, vitamin, ásanyag hogyan hat az alvásra, akkor rájöttek, hogy az ásványi anyagoknak van a legnagyobb hatása. Tehát ha a kalcium és a kálium szintet csökken, akkor az alvás hosszat csökken. Ha a nátrium és a magnézium kritikusan csökken, akkor extra rövid alvásaid vannak. Mert hogy ezek az anyagok így tudják alvásba vinni a szervezetet. 1100 fős kutatás, alacsony kálium 60%-kal rosszabb alvást hozott. Több felébredéssel. Nyugtalan lábat nézd, sokszor sétálsz a szobába össze-vissza, elalvás helyett ilyen izgatott vagy az ágyba, ez nátrium-kálium hiány. Akkor fél gram, egy gram só bevitele, óvatosan emelve, de aztán ez több is lehet, ugye a nap közepén csináld, mert ez a pótlás akkor jó. Kálium bevitel is fontos. Legalább egy ilyen 600 mg-os pótlás az fontos, ezt este kellene bevenni. Ne éhez napközben, az alváshoz kell az energia, ha éhezel, rosszabbul fogsz aludni. És akkor, ha persze átáll a szerződés, van egy nagyon magas ketonod, tartósan és alacsony cukrod, az megint más, de akkor jókat eszel, és van energia csak ketonokból, az hozza a legszuperebb alvást. Magnézium. Ugye itt lényeges, hogy a GABA rendszerre, ha ezt már beszéltük, jobb alvás, gyorsabb alvás, kortizolszint csökkenés, melatonin növekedés, tehát hosszabb alvás, ezt mind a magnéziumnak köszönheted. Ha izomrángásod van, szemrángásod van, akkor figyelj arra, hogy ez magnézium hiány. Lényeges, hogy csökkentsd a stressz, csökkentsd az alkoholt, mert hogy a stressz csökkenti a magnéziumot, az alkohol csökkenti a magnéziumot. Tehát ha ezeket teszel, akkor meg emeld a magnézium.
0: Jó, jegyzeteltem, úgyhogy megvan.
2: Rendben, és akkor még a kálcium marad, ez az a lényeg, hogy soha ne kálcium pótlókkal, hanem csontleves, kishalak, sprotni, szardinia és tojáshéjpor, ugye itt is a stressz és koffein csökkentés fontos, mert ezt is megeszik.
0: Jó.
2: A kálciumot, meg a magnéziumot, tehát a tojáshéjpor, meg a magnézium soha ne egyszerre, legalább 2 óra különbség.
0: Jó. Oké, ez kivitelezhető.
2: Tehát a hosszú élet, ez elképesztően fontos a minőségi alvás, így ezekkel hozod össze te is a 90 pontos alvásodat.
0: Jó, jó pihenést kívánunk hétvégére, használják ezeket a tanácsokat, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönjük szépen, jövő héten találkozunk megint, szép napot neked, szia!
2: Sziasztok!

Jó reggel, Dani, ismét készül a frissekkel, 9-kor itt a Besten, és menet közben, hogyha vezet, ne használjon mobiltelefon, már csak azért sem, mert akkor nem kell gondolkodnia, ha kap egy e-mailt, akkor most át akarják vágni, vagy pedig nem. Ugyanis megint van egy csalás, ez most e-mailben megy, a csalók ezúttal a korábban megszokott SMS-ek helyett e-mailben próbálkoznak, és szabálysértési bírság megfizetésére felszólító üzenetekkel igyekeznek kicsalni a gyanútlan áldozatok bankkártya adatait. Az elkövetők a levélben pedig azt állítják, hogy a címzett szabálysértés követett el, mert vezetés közben mobiltelefont használt, ezért megbírságolták, és a sürgető hangvételű üzenetben, e-mailben található linkre kattintva a rendszám megadását kérik, majd pedig a hivatalosnak tűnő, ám teljesen hamis fizetési oldalra navigálják a felhasználót, ahol a csalóknak az áldozatok bankkártya adatainak megszerzése a céljuk, nem fognak e-mailben bírságot kapni a rendőrségtől. Ezt jó, hogyha észben tartják. Folytkev a következő órában, és induljon a hétvége a Besz reggellel. Festi

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatás valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új tárlat nyílt a VMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség. A képeken 2 évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retro járatok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8E jelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Arenán ad otthont a 103. Pap László országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak. Olvasható a nyiregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: fokkal fog eltenni szombaton és vasárnap is. Nyilván a jövő hétvége már más kérdés, úgy néz, hogy akkor visszatér majd a kánikula. Július 3-a van, és nincs még lefoglalva a nyaradás. Semmi gond, nincs még semmi veszve, sőt, igazából még spórolhat is, ugyanis most készült egy statisztika a foglalásokkal kapcsolatosan, és az elemzés tanúsága szerint azok az utazók járatnak egyes helyeken a legjobban, akik az érkezés előtt 8-14 nappal foglalnak szállást, ők 23%-os spórolhatnak azokhoz képest, akik legalább 4 hónappal korábban lefoglalták a szállásukat, és elképesztő, de az sem mindegy, hogy melyik napon érkezünk a szállásra, legalábbis árak szempontjából jelentős különbségek lehetnek. Az elemzés szerint a vasárnapi érkezés a legkedvezőbb, sokkal olcsóbb, mint a pénteki kezdés, az ilyen foglalásoknál körülbelül 15%-os megtakarításra jellemző, és amennyiben nem nyáron gondolkodunk, ha valaki nem nyára, inkább távolabbi időpontra tervez, annak érdemes lehet januárban gondolkodnia, ugyanis az év első hónapja általában jóval olcsóbb szállásárakat hozhat. Jó nyarat!
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: És mielőtt elindul a hétvége, persze nem maradunk katasztrófa védelmi hírek nélkül sem. A tegnapi nap aktualitásait hallgatjuk Rutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Szia, Norbi! Képzeld, hogy a szerda esti vihart követően sokan ugye csak csütörtök reggel vették észre ingatlanjai körül a károkat itt a térségben. Tegnap 12 helyszínen számoltak fel még viharkárokat a tűzoltók. Nyíregyházán a Sóstói úton például egy 12 négyzetméteres megrongált, a közlekedőkre veszélyt jelentő árnyékolót távolítottak el gépezetes tolólétre és kéziszerszámok használatával a tűzoltók. A legtöbb műszaki mentés tegnap is a kidőlt fákkal, lehasadt fágakkal kapcsolatos volt. Többek között Nyírjákó, Újfehértó, Tiszavasvári, Nagycserkesz, Záhony településeknél volt szükség kárfelszámolásra. Tűz keletkezett a nyírbátori bútorbolt raktárában csütörtök reggel, elszívó berendezés és bútorlapok égtek 30 négyzetméteren. A tüzet a nyírbátori és Máté Szalkai hivatásos tűzoltók két gyorsugárral oltották el, majd az épületet túlnyomásos ventilátorokkal átszellőztették, személyi sérülés nem történt. Két műszaki mentés, két baleset is történt tegnap. Lesodródott a 491-es számú útról egy személygép kocsi még kora hajnalban. A Kölcse térségében történt baleset helyszínére a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet, valamint tegnap délután 4 személygép kocsi ütközött össze Nyíregyházán a Mező utcában. Ez a baleset elég nagy fennakadást okozott a közlekedésben, a helyi hivatásos tűzoltókat is riasztották a helyszínre, az egységek áramtalanították a járműveket. Én köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Mi is köszönjük a híreket és nyugodt hétvégét kívánunk!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket!

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.2

Jó reggelt, itt a péntek, és itt a Belsz reggel, én Simon Norbert vagyok, és itt a hétvége mindenkinek, szuper feltöltődés majd a következő kettő napban, bár bizonyára vannak olyan középiskolás diákok, akik az 50 órás önkénteskedés teljesítésén gondolkodnak, vagy éppen nyakik benne vannak. Amúgy értékes tapasztalatokat szereznek azok a középiskolások is, akik a Humánnet alapítványnál végzik az 50 órás közösségi szolgálatukat. A diákok a nyári táborban a gyerekekkel foglalkoznak és segítenek a programok lebonyolításában. Sokan a kötelező 50 óra teljesítése után is visszajárnak amúgy önkénteskedni, gyerekekkel foglalkoznak, játékokat készítenek elő, és a tábori programok lebonyolításában is segítkeznek. A gyerekek pedig csapatmunkát, együttműködést tanulnak és játékos formában dolgozzák fel például a bántalmazás témáját is. Itt szereznek értékes tapasztalatokat a közösségi szolgálatot teljesítő diákok is, akik kipróbálhatják, hogy milyen az, amikor gyerekekkel kell foglalkozni, és az is könnyebben kirajzolódhat, hogy milyen pályát is választanak a jövőben. És hogyha ezentúl ráadásul még nyári munkán is vagytok, akkor kitartást, ma már nem lesz olyan nagy hőség, főleg, hogyha szabadtéri munkáról van szó, ha pedig hétvégén irány a fesztiválozás, akkor pedig jó bulizást kíván a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kálmán, Bújtos és Középutca forgalmat. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, lényegesen nagyobb menetidőre készüljenek. Körültekintőek legyenek Nagykálló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol harmadik napja újabb sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. A munkaterületeknél óvatosan vezessenek, vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103

Jó reggel, tehát ez is elérkezett, július 3-a van. Jön a júliusi hónap első hétvégéje, és ugye a nyári hétvége az olyan, mint az ötödik gombóc fagyi. Tudod, hogy hamar vége lesz, de ettől még kell. És ne feledjük, hogy a mozgás hétvégén is fontos, a hétvégi fitness például napágyra fel, vagy napágyról le, ismétlés pedig tetszés szerint. Jó feltöltődés szombatra és vasárnapra, én Simon Norbert vagyok, ennyi volt már a Best reggel. Folyt köv, hétfő reggel 6-tól.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
2: csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat. Megjelent hazánkban a körisrontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a körisrontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisrontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra végre péntek van, a hét utolsó munkanapja, indul a hétvége. Július 3-án ne felejtsük el, hogy a kornélokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Holnap jönnek az úrlikok, vasárnap pedig az MSZ-ék. Isten éltesse mindenkit, aki ma ünnepel, legyen szó névnapról, szülinapról, házasság évfordulóról vagy egyéb olyan dologról, amit érdemes megünnepelni, amiről érdemes megemlékezni. Mit jelent a kornél név? Hamarosan kiderül. Aztán hívom telefonon Maglóczki Tibor kutya kiképzőt, ma megpróbáljuk megtanítani a kutyát arra, hogy mellettünk sétáljon.

Július 3-a van, bizony-bizony már nagyon szalad az idő, benne vagyunk javában a nyárban, de ne felejtsük el, hogy ma a kornélokat ünnepeljük. A kornél név latin eredetű, a Cornelius névből származik, és az a jelentése, hogy szarv, vagy erős, kemény. Hazánkban főként klasszikus, férfias csengése miatt kedvelt név. Híres kornél például Mihály Kornél, olimpiai ezüstérmes kosárlabdázó, és Mudrucó Kornél, filmrendező is. Isten éltesse a névnaposokat!

0: Eljött az ideje, hogy ismét tanuljunk a négy lábúakról, és aki ebben segít nekünk, az Maglóczki Tibor, kutya kiképző. Szia Tibi, szép napot neked!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát, jó hírem van, a múltkor azt mondtad, hogy a berögzült parancsok fölül írhatóak, ha visszamegyünk az alapokhoz, és a marad parancsszót meg tudtuk csinálni a bodzával, úgy, ahogy te mondtad, szóval remélem a hallgatóinknak is vannak hasonló sikerei, amiről be tudnak számolni nekünk, szóval köszönjük szépen az infót.
1: Gratulálok, nagyon ügyesek vagytok.
0: Na, a virsli bejött. Ma azonban itt a kutyás engedelmességi feladatoknál egy olyan dolog jön, ami szerintem egy nagyon-nagyon kellemes dolog, hogyha működik, az, amikor a kutya mellettünk sétál, nem húz, nem cibál, nem előttünk van, nem mögöttünk van. Ezt ketté kell választanunk, hogy pórázzal vagy anélkül csinálja meg a kutya?
1: Hát a célt figyelembe véve igen, tehát lehet ugye egy pórázós, lazapórázós séta, amikor a kutya pórázon van, de mellettünk jön, úgy, hogy igazából nincs póráz kontakt, nincs póráz kapcsolat, nem kell beavatkozni, tehát ez már egy eredmény, hogyha kitűztük magunknak és elértük, illetve ugyanez a változat, akár póráz nélkül is működik, ha megfelelőképpen felkészítettük erre a kutyát.
0: Mind a kettőt ugyanúgy kell elkezdeni, hogy pórázza vagy póráz nélkül? Már tanítást?
1: Igazából mind a kettőt el lehet kezdeni ugyanúgy, de már közben én gondolkodtam, amíg a kérdést feltettem, hogy a tanításhoz kell-e póráz, vagy nem kell póráz.
0: És?
1: Mind a két út járható. Mind a két út járható. Nyilván kell hozzá rutin és tapasztalat. Hogyha a pórázos sétát nézzük, ugye ez a klasszikus. A póráz közterületen kötelező.
0: Igen.
1: Tehát ha közterületen szeretnénk sétálni a kutyával, akkor kötelező a póráz használata. Ezért erre fel kell készíteni a kutyát. Ugye, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy kölyökkorban a pórázhoz szoktatás, erről már beszéltünk az egyik adásban, ez nagyon fontos. Ne alakítsunk ki a kutyában olyan traumát a rossz póráz kezeléssel, ami visszaveti a későbbi munkánknak az eredményét. A tanítási folyamatot nagyban gátolhatja, hogyha egy kölyökkutyával erőszakosan kezdünk viselkedni. Ugye, és ez azért is fontos, mert az ember, amikor kiskutyát vesz magához, nagyon sok mindent magától értetődőnek vesz az ember. De a kutya nem tudja, hogy a póráz kötelező, nem tudja, hogy a kutyának pórázon kell sétálni, ezért meg kell neki tanítani. Tehát láttam már sok olyan kiskutyát gazdival, azért nem mondom, hogy együttműködni, inkább csak működni, tehát volt egy működés köztük, hogy az ember hazavitte a kiskutyát, egyből rátette a pórázt, akkor gyere, menjünk sétálni, mert úgy kell. Na, hát azért a kölyökkutyák többsége az nem fog elindulni így pórázon sétálni. Nyilván vannak kivételek mindenben, mint ebben is. Tehát visszakanyarodva oda, és nagyon leegyszerűsítve, pórázhoz szoktatás szépen fokozatosan. Először csak rajta van a póráz, aztán kézbe veszük a pórázt, de nem akarjuk vele irányítani, inkább motiváljuk a kutyát játékkal, mozdulatainkkal, akár jutalomfalattal, labdával. És amikor már azt látjuk, hogy a kutya fókuszál ránk, akkor beavatkozhatunk a pórázzal finoman, amikor szükséges, hogy ne trauma alakuljon ki a kutyával, hanem irányításnak vegye, és ha arra teljesít, akkor azt tudjuk jutalmazni. Tehát ez az első része, akár ezt nagyon fiatal korban el lehet kezdeni velük.
0: Aztán, hogy hogyan folytassuk, na ez lesz legközelebb a témánk. Maglóczki Tibor kutyakiképzővel beszélgettem.

Július 3-a van, ne felejtsük el, ma a kornélok ünnepelnek. Na nyissuk a kalendáriumot 1883-mal, amikor is megszületett Franz Kafka, a német nyelven író, cseh származású író. Legismertebb művei a Per, az Átváltozás és a Kastély, amelyek a modern irodalom alapművei. Írásait gyakran jellemzik abszurd államszerű elemek, amelyek a bürokrácia, az elidegenedés és az emberi kiszolgáltatottság érzését jelenítik meg. Kafka életében nem volt híres, műveit csak halála után adták ki, a barátja Max Brod közbenjárására. Ő maga inkább magányos, befelé forduló embere volt, aki hát nagyon sokat vívódott önmagával. A kafkai jelző ma is az ő stílusára és életérzésére utal, 40 éves korában halt meg. 1969-ben, július 3-án elbúcsúztunk Brian Jonestól, a Rolling Stones alapító tagjától, az első gitárosuktól. Jones nem csak gitározott, hanem számos hangszeren játszott, így a banda korai hangzásvilágát sokoldulásága is meghatározta. Sajnos drog és alkohol függősége miatt egyre inkább háttérbe szorult a zenekarban. Halála tragikus körülmények között történt, holtan találták otthonának úszómedencében, mindösszesen 27 évesen. Ezzel ő lett a 27-esek klubjának egyik első tagja, amelyhez több korán elhunyt híres zenész is tartozik. A rajongók máig legendaként tisztelik. Halálának pontos körülményeit egyébként a mai napig rejtélyövezi. De ha nem lenne ez elég, Brian Jones halála után 2 évvel napra pontosan ugyanakkor meghalt Jim Morrison is, a The Doors karizmatikus énekese, a rock történelem egyik legmeghatározóbb alakja. Költői szövegei, lázadó életvitele, misztikus személyisége milliókat inspirált. Párizsban hunyt el, hivatalosan szívmegállásban, de a halála körül számos összeesküvés elmélet kering. Ő is a 27-esek klubjának tagja, akárcsak Brian Jones. Sírja Párizsban található, ma is zarándokhely ez a rajongók számára. Élete és halála körül titokzatosság van még mindig, és hát ez tovább növelte. A legendáját, a zenéje pedig maradjunk annyiban örökérvényű. És akkor menjünk tovább egy vidámabb dologgal. 1985-ben, július 3-án mutatták be az Egyesült Államokban a Visszajövőbe című filmet. A Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével készült sci-fi vígjáték óriási siker lett. A film Marty McFly és Dr. Emmett Brown kalandjait meséli el, akik időgépként használt autójukkal tulajdonképpen hát utazgatnak az időben ide-oda. A történet izgalmas, humoros, tele van ikonikus jelenetekkel, amelyek a popkultúra részévé váltak. A film sikere 2 folytatást is eredményezett, és így trilógia készült. A Vissza a jövőbe máig minden idők egyik legnépszerűbb sci-fi film, és megmondom őszintén, hogyha én csattogtatok a tévébe, és valahol ez van, akkor bizony-bizony, hát mindig úgy döntök, hogy akkor ott úgy ott maradok, és akkor úgy megnézem ezt a filmet. Nem tudom, engem lenyűgöz, és még akkor is, hogyha az ember tudja már az összes poént előre, még akkor is ugye van ennek valami fajta varázsa. Menjünk tovább 2005-tel, ez lesz a következő dátumunk, amikor is London elnyerte a 2012-es olimpia rendezési jogát. A brit főváros Párizst, Madridot, New Yorkot és Moszkvát utasította maga mögé a szavazáson. London ezzel pedig történelme során 3-szor rendezhetett olimpiát. Korábban 1908-ban és 1948-ban adott otthont a játékoknak. Az olimpia szervezése nagy lendületet adott a városfejlesztésnek, különösen Kelet-London megújulásának. A 2012-es játékokat sikeresnek értékelték, mind sportszakmailag, mind szervezés szempontjából. Az eseményre több mint 200 ország sportolói érkeztek. London ezzel újabb mérföldkövet ért a modern olimpiai mozgalom történetében.

0: Milyen időnk lesz a hétvégén? Azért ez egy fontos kérdés mostanában. Hát jó időnk lesz egyébként. Nem ez a megpusztulok olyan meleg, hanem szép nyári időjárásban lesz részünk. Napos idő várható szombaton, gomoly fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Holnap 10-17 fokra ébredünk majd. Az északi völgyekben ennél egy picit hidegebb is lehet majd. Délután pedig 26-30 fok között tetőznek a maximumok. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátásunk helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi-északnyugati szelet. Vasárnap hajnalban 11-18 fok lesz, délután 25-31, és a hétfői nap is hasonló hőmérsékleteket ígér, viszont a hét első munkanapján elszórtan szinte mindenhol lesz zápor, sőt néha zivatar is.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
1: Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számlanyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak.
3: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért, Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a Városfejlesztési Osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra időjárás előrejelzéssel. Együtt én Szendi Hajni vagyok, további kellemes, szép pénteket kívánok. Hát lehetséges, hogy a hallgatóink közül többen úgy ülnek most például a munkahelyükön, vagy valahol, vagy éppen úgy jönnek, mennek, hogy alakformáló fehér nemű van rajtuk. Hát igen, jó ez a dolog, ami ahol kell megemel, ahol kell meg beszűkít, de most kiderült, hogy nem biztos, hogy egészséges az alakformáló fehér nemű, hogy mi ennek a kijelentés a háttere, hamarosan meg fogom világítani. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában is.

Sokan vesznek fel alakformáló fehér neműt, de most azt mondták a szakemberek, ezzel vigyázni kell, mert hogy ezek akár bajt is okozhatnak. Szinte nincs is olyan nő, akinek a szekrényében ne lapulna egy-egy alakformáló fehér nemű. Én is vettem egy ilyen hónaig érő bugyit, de még egyszer se vettem föl, mert így ránéztem, és az jutott eszembe, ha ebbe belepréselem magam, szerintem rosszul leszek. Nyilván szűk, rugalmas ruhadarabokról van szó, ami hát karcsúbbnak mutatja a viselőjét, mint ami. A szoros alsó neműk azonban egészségügyi problémát is okozhatnak. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy sokan ezt minden nap használják, de nem kellene ezt tenni. A gyomor a köldök és a szegcsont között helyezkedik el, pont ott, ahol ugye ezek a fehér nemük a felső szegélye található, és nagyon komoly nyomás nehezedik ilyenkor a gyomorra. Ez könnyen gyomorégéshez, refluxhoz vezethet, hiszen a ruha gumírozása felfelé nyomja a gyomrot, így a gyomorsav visszakerülhet a nyelőcsőbe. Az alakformáló alsó nemük legnagyobb rajongói, a túlsúlyos nők még nagyobb veszélyben vannak, hiszen a testüket borító zsír is összébb nyomja a gyomrot. A reflux pedig puszta kellemetlenségből akár nyelőcső rákig is fajulhat, tehát oda kell erre figyelni, de a Barrett-szindróma is kialakulhat, a nyelési nehézségekről és az álmatlan éjszakákról, az egyre romló köhögésről már nem is beszélve. Az alsó nemük a has alsó régióit is elszorítják, így a beleket összenyomják. Ennek következménye puffadás, hasfájás, emésztési problémák lehetnek, hiszen a beleknek nincs elég hely elvégezni a feladatukhoz szükséges természetes mozgásokat. A szakemberek egyáltalán nem ajánlják az alakformáló viselését azoknak, akik IBS-ben szenvednek, hiszen a normál emésztési folyamat megzavarása hát nem egy kellemes dolog, és a tünetek fellángolásához vezethet. Ráadásul a has és a hátizmai is ellustulnak. Az alakformáló alsó nemű szép tartást, karcsúbb sziluettet ad, akár csak egy fűző, de ez a hatás csak addig tart, amíg viseljük. Hosszú távon azonban a has és a hát izmai ellustulnak, elveszítik feszességüket, így nem csak a tartásunk lesz egyre rosszabb, de gomoly hátfájdalmakkal is szembe kell néznünk. Sőt, mi több, a szoros ruhák előbb-utóbb mozgási nehézségeket is okozhatnak, mert megakadályozzák a csigolyák közti olajozó hatású folyadék szabad áramlását. A bőrünk sincs biztonságban, a szoros ruhadarabok könnyen kidörzsölhetik, és a sérült felületen nehezen gyógyuló fájdalmas fertőzések alakulnak ki. Ráadásul ezek a ruhadarabok nem is szellőznek, megreked alattuk a hő és a nedvesség, ami egyszerűen hatalmasan jó kis nagyszerű táptalajjá teszi a ruha alatt felületen a gombák és a baktériumok megtelepedését. Na hát ezután jön a vöröslő, viszkető, nedvező kiütés. Az alakformáló fehér nemű a véráramlást is megnehezíti, ennek pedig nem csak esztétikai következményei lehetnek. Az alsó végtag vénás keringésének lassulása számtalan problémához vezethet, a viszerektől a trombózison át az aranyérig. A csípőszorító nadrágok miatt kialakuló rossz vérkeringés a bokák, a lábszár feldagadásához vezethet. A belső szerveket összenyomó alsó nemük a hólyagra is rossz hatással vannak, így különösen rossz hatással lehetnek azokra, vagyis a nők közel 40-50%-ára, akik stressz inkontinenciában szenvednek, vagyis köhögés, tüsszentés vagy nevetés hatására elcseppen a vizelletük. A has űrre nehezedő extra nyomás tovább ront az állapotukon. Nem beszélve arról, hogy ezektől a ruhadaraboktól nem is olyan könnyű megszabadulni, pedig bizonyos ingereknél ez, hát maradjunk annyiban, létfontosságú lehet, jegyzi meg a házi Patika.

0: Ma már, ha valaki azt gondolja, hogy ő szemüveges, de nem akar szemüveggel élni, akkor nagyon sokféle úton, módon ettől megszabadulhat. Ugye nyilvánvalóan az egyik legegyszerűbb, hogy kontaktlencsét használ, és akkor nem kell bajlódni a szemüveggel, de nagyon sokan ma már azt mondják, hogy ők inkább elmennek és megműtetik a szemüket, és hát ez olyan szinten fejlődő ága a szemészetnek, hogy akár bifokális lencséket is be tudnak ültetni a szembe. Na mi a helyzet, mennyire népszerű itt a dioptriák beépítése a szemünkben? Ma ez lesz a téma. Paperika szemésszel, retina specialistával beszélgetek. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, egyre többen mennek önszántukból a kés alá? Vagy a lézer alá, nem is tudom.
1: Igen, mind a kettő egyre népszerűbb. Hát tulajdonképpen ugye a mai rohanó világban a szemüvegre az elég kényelmetlen. Ugye megvannak azok a szakmák, megvannak azok a sportok és minden egyéb, ahol ugye, tehát a repülőgéppilóta, rendőrök, minden egyéb, ahol ugye a szemüveg nagyon sok helyen kizáró, vagy tényleg egy zavaró tényező, és ilyen esetben van már lehetőség ezektől a szemüvegektől megszabadulni. Ugye a leggyakrabban ezeket a lézeres látásjavító műtéteket lehet választani, ami egyébként egy jó megoldás lehet. Természetesen nem alkalmas mindenki sem a lézeres látásjavító műtétekre, sem a műlencse beültetésre. Erre meghatározó speciális vizsgálatok vannak, illetve meghatározott dioptriák, amelyeket ugye követnünk kell, és akkor tudjuk megmondani, javaslatot tenni a betegnek, hogy melyik az ő számára a legoptimálisabb megoldás, és természetesen utána megegyezünk valamiben, hogy ő neki amelyik megfelelő, egyrésztről ugye a pénztárca szempontjából, másrésztről pedig ugye azért vannak némi esélyei, komplikációk, erről is tudni kell. Nagyon ritkán fordul elő bármi, de hát igazából nem csak szemészeti, nem semmilyen műtéti beavatkozás nincsen némi kockázat nélkül. A lézeres szemműtétek is, nagyon sokféle lézeres beavatkozás lehetséges, attól függően, hogy a páciensnek a szaruhátja milyen állapotban van, milyen vastagságú, milyen dioptriája van, de ugye egyre többen mégiscsak ezek a fiatalabb korosztályra tevődnek, tehát természetesen a szemlencsét azt nem célszerű kicserélni azért olyan 45-50 éves kor előtt, abban az esetben inkább a lézeres szemműtéteket lehet javasolni, viszont egy bizonyos kor után, ilyen 45-50 éves kor, attól függően, hogy valakinek miópia, tehát rövidlátó vagy távollátó a beteg, attól függően lehet dönteni, hogy szeretné ezt a lencse beültetést. Nagyon sokféle lencse van már, amit be tudunk ültetni, ezt tulajdonképpen ugyanúgy kell elképzelni, mint egy szürke hályog műtétet, amikor a szemlencsét kicseréljük, és a helyére tulajdonképpen egy dioptriás műlencsét ültetünk be. Maga a beavatkozás az teljesen hát fájdalmatlan, helyi érzéstelenítésben történik, és tulajdonképpen a műtét után 1-2 órával haza is lehet menni, és ez már azonnali látás javulást eredményez, ami azt jelenti, hogy szemüveg nélkül már akár másnap is láthatunk tisztán.
0: De megy szemüveggel, kijön szemüveg nélkül, tök jó.
1: Hát tulajdonképpen igen, ezért természetesen van egy kis gyógyulási idő, ugyanis az agyunkkal látunk, és egy speciális műlencse, például egy olyan műlencse, mint például egy multifokális szemüveg, ami minden távolságra, távolra, közelre, illetve a monitorhoz is megfelelő látást biztosít. Ehhez ugyanúgy, mint egy multifokális szemüveghez, hozzá kell szoknunk természetesen. Ez az egyik legmodernebb olyan műlencse típus, amit szoktak választani. Természetesen nem mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása, mert ezeknél a lencséknél egy pici káprázás azért éjszakai vezetésnél elő szokott fordulni. Ilyen esetben, hogyha valaki nagyon sokat vezet éjszaka, nekik is tudunk egy javaslattal élni. Ilyenkor az úgynevezett nyújtott fókuszú műlencsét is ajánlhatjuk. Ez is elérhető. Ez távolra is, a műszerfalhoz és a monitorhoz is nagyon-nagyon jó látást biztosít, viszont ennél a lencsénél, vagy a 20%-ban a közeli látáshoz mégis szükséges egy szemüveg, viszont ezt a szemüveget utána már nem kell cserélgetni. Aha. Mint ugyebár az öregszeműségkor, hogy ugye 2 évente igen, el kell dobjuk a szemüveget és egy újat csináltatni. Tehát ez tulajdonképpen egy végérvényes megoldás jelent a beteg számára. Uh-huh. Úgy, hogy a szemüveget el tudja dobni.
0: 4 ismerősöm van, aki lézerrel csináltatta, tehát nem ez a lencse cserével, mert ugye még fiatalok, és azt mondta mind a 4, hogy jó, hát ő kijött a műtétről, volt, aki még az IKEA-ba is elment vásárolni, annyira jó volt, na majd másnap aztán odavágott. Tehát állítólag valami írtózatos fájdalom volt, mind a 4 erről beszélt, hogy 1-2 napig borzasztó fájdalmai voltak.
1: Ez műtéti típustól függ, igen. Ezt a műtéti típust már azért ritkábban csináljuk. Ez azért kellemetlen ez a műtét, amikor ugye a szemnek az előső része a szaruhártya, és ugye tulajdonképpen ez a lézeres műtét ezen a szaruhártyán történik, és ebben az esetben, amiről ugye a betegek panaszkodtak, itt a szaruhártya felső rétegét párologtatjuk el tulajdonképpen a lézerrel, és ugye ebben az esetben ott ezek a kis pici szabad érzőideg végződések szabadon maradhatnak, és ilyenkor tényleg nagyon kellemetlen ez a szúródásig, és nagyon könnyezés, ki se tudják nyitni a szemüket a betegek, ezt már nagyon ritkán csináljuk. No. Ennél már sokkal modernebb műtéti megoldások léteznek, amikor tulajdonképpen a szaruhártya felső részén egy néhány mikrométeres vastagságban lefejtjük tulajdonképpen egy kis lebenyt képzünk, azt fölhajtjuk, és a megfelelő, tehát az eltávolítandó dioptriának megfelelően ez alatt fogjuk elpárologtatni a szaruhártyának egy bizonyos rétegét, és ezt a kis lebenyt visszahajtjuk. Ez viszont már nem jár olyan fájdalommal, ugyanis itt a kis szabad ideg érződés, végződéseket tulajdonképpen lefejtjük el a szaruhártya saját kis lebenyével, és ilyenkor a gyógyulási idő is sokkal-sokkal rövidebb. Természetesen a megfelelő figyelmeztetések, hogy mi az, amit lehet és mit nem lehet a műtétek után csinálni. Ezeket be kell tartani, ugyanis csak úgy működik, és úgy lehet a műtét utáni esetleges kis hegesedéseket, minden egyebet megakadályozni, de ez a lebenyes technika, amelyet akár ezt a kis lebenyt, akár mi emberi, tehát operatőr kezével is, vagy pedig akár maga egy számítógép, egy lézerrel is meg tudja csinálni, mert már ebben is van választási lehetőség, bizony. Tehát ez már azért sokkal kevésbé kellemetlen. Tehát itt már nincs az a fájdalom, amiről ugye itt említette az előbb, hogy itt az ismerősei szenvedtek. Tehát ezek már a legmodernebb technikák, amelyeket lehet alkalmazni.
0: Na hát ez az terület is fejlődik. Igen, és nagyon-nagyon fejlődik, de hát ez zsebben nyúlós történet, tehát ezt mindenkinek saját magára kell kifizetni.
1: Igen, ezt a társadalom biztosítás nem támogatja, mivel ez tulajdonképpen egy ilyen luxusnak minősül, ugyanis a szemüveg az Igen, hát ha most egy multifokális szemüveget nézünk, akkor tudunk, és azt nézzük, hogy 2-3 évente cserélni kell, hát igen, szóval ilyenkor el kell gondolkozni, mérlegelni kell, hogy most kinek milyen gyorsan változik a látás, amelyik műtéti típusra alkalmas, és hát igen, nyilván a szemüveget így is úgy is ki kell fizetni tulajdonképpen, úgyhogy ez mindig a beteg döntése.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Yeah. Come on. Yeah.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a le-

Vannak olyan emberek, akiken nem fog az idő vasfoga, és természetesen azért, hogy ez így megtörténjen náluk, nagyon sokat tesznek, és ebben egészen biztos vagyok, hiszen Tom Cruise is abba a kategóriába tartozik, aki rengeteget dolgozik azért, hogy úgy nézzen ki, ahogy, szóval hihetetlen sokat sportol, mozog, és ezt szoktuk látni ugye a filmjeiben is. Hát kérem szépen, Tom Cruise-nak ma van a születésnapja, bőven elmúlt 60 éves Tom Cruise, ezt kijelenthetjük, hogy de abszolút ez nem látszik rajta. Jó egy kicsit az arcán, de annyira azért szerintem egyáltalán nem vészes. 1962-ben született július 3-án Thomas Cruise Mafotter néven, és hát diszlexiás volt gyerekkorában, ugye ez nehezítette számára a tanulást. Fiatalon papnak készült, annyira komolyan vette ezt a dolgot, hogy egy rövid ideig a Ferences szemináriumban is tanult, aztán pedig hát úgy gondolt, hogy inkább filmezni fog, és a Risky Business című film hozta meg számára az áttörést, de világsztárrá Top Gunnál vált, a film után jelentősen megnőtt a haditengerészeti pilóta képzés iránti érdeklődés is. A legtöbb veszélyes mutatványát a mai napig kaszkadőr nélkül hajtja végre. A Mission Impossible Fallout forgatásán eltörte a bokáját, amikor így tetőről tetőre ugrott, de ennek ellenére törött bokával hihetetlen a csávó befejezte a jelenetet. Több mint 800 ejtőernyős ugrást hajtott már végre a filmjeihez és felkészülése során. Helikoptert is szakszerűen vezett, tehát több filmjében maga repült. Három felesége volt, mint háromtól elvált, Mimi Rogers, Nicole Kidman és Katie Holmes. Három gyermeke született, többször jelölték Oscarra, de eddig még nem nyerte el, de három Golden Globe díja már van. Szenvedélyesen rajong a repülésért és imádja a nagy sebességet. Híres arról, hogy rendkívül intenzíven készül fel minden szerepére. A Top Gun Maverick minden idők egyik legsikeresebb mozifilmje lett miatta, új lendületet adott ez a karrierjének. A világ egyik legjobban fizetett színésze, több milliárd dolláros összbevételt termeltek a filmjei. Több mint 40 éve folyamatosan a hollywoodi élvonalban dolgozik, és ma is híres arról, hogy rendkívül fiatalos a megjelenése, ezt aktív életmódjának, sportolásnak, a fegyelmezett munkarendnek tulajdonítja. Nos, a jelenlegi információk szerint Tom Cruise következő mozifilmje, a Gólya, október 2-án kerül az Egyesült Államok moziaiba, és előtte egy-két nappal vagy utána Magyarországra is befordul majd a film. A rendező Alejandro Di Iñárritu, a többszörös Oscar-díjas alkotó, a film szatirikus fekete komédia lesz drámai elemekkel. Tom Cruise ebben a filmben Digger Rockwell-t alakítja majd, egy rendkívül befolyásos olajmágnást, aki egy általa előidézett környezeti katasztrófa után megpróbálja megmentőként feltüntetni magát, hogy sikerül-e neki vagy sem, azt megtudjuk majd októberben. Érdekesség az, hogy ez egy jelentős irányváltás most Tom Cruise számára, hiszen sok-sok akciófilm után egy karakterközpontú szatirikus szerepet ölt magára, bár a filmben várhatóan azért most is lesznek látványos jelenetek.

Július 3-a van, és a világ több pontján is ma van a Nemzetközi Függetlenségi Nap. Több ország is megünnepli ilyenkor a függetlenségét, például Burundi vagy Eritrea. Ezen a napon emlékeznek meg a nemzeti szabadságokról, arról, hogy most már önrendelkezésük van. Ezek a napok nagyon különösek, mert hogy a függetlenség elnyerése az önállóság, az identitás és a nemzeti büszkeség szimbóluma is. Az ilyen nemzeti ünnepek alkalmával országszerte különféle programokat tartanak, sok helyen van tűzijáték, felvonulás, rengeteg a kulturális esemény, így tisztelegnek a szabadságért folytatott küzdelem előtt. Ez a nap sokakat emlékeztet arra, hogy a szabadság értéke megőrzendő és egyben ünneplendő mindannyiunk számára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldog kővára.hu.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új tárlat nyílt a DMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken két évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyíregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktárbizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retro járatok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8-eljelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Aniran ad otthont a 103. paplászló országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: További kellemes szép napot, tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok, és természetesen abban bízom, hogy ezt az órát is együtt töltjük, mert hogy hamarosan olyan dologról lesz, ami előfordulhat, ha strandra megyünk, hámló bőr, vízkető, kiütések, ijedjünk-e meg, szerintem igen, de mindjárt elmondom, hogy ez mire utalhat. Ezt követően hívom majd telefonon Friedrich Antal Schäfert, akivel még mindig grillezünk, és úgy csinálunk majd, mint az amerikai filmekben, szóval hamburger lesz a menü, de beszámolok arról a filmről is, amely amely most augusztusban kerül a hazai mozikba. Két igazi nagy húzónév a főszereplők között, Eve McGregor és Anne Hathaway, aki még gyorsan szülés előtt, kismama szerepe előtt, hát lövöldözött ebben a filmben nem másra, mint dinoszauruszokra. Bizony-bizony itt az új dínós film, de nem a Jurassic Park és a World folytatásairól van szó. Hozom majd a részleteket.

Itt a strandidő, a strand szezon egészen pontosan, mert ugye nyáron nem mindig van strandidő, de tény, hogyha elmegyünk a strandra, akkor van, aki azt mondja, hogy utána elkezd hámlani a bőre, sőt, még vízkető kiütések is vannak rajta. Akár a napfény vagy a naptejegyes összetevői, de még a medence vize miatt is jelentkezhetnek ezek a vízkető kis cuccok rajtunk.

Dr. Vince Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus arról beszélt az Egészség Kalauznak, hogy mi is ennek a tünetnek az oka, illetve hát hogyan lehet enyhíteni. Kellemetlen tünet jelentkezhet akkor, ha bőrünk érzékeny a napfényre. Nem is feltétlenül kell hozzá egy egész napos strandolás, a kiütéseket, csalán kiütéseket, akár már az enyhe tavaszi nap is előcsalogathatja. Nyáron azonban, mivel többet tartózkodunk a napon, a tünetek is gyakrabban jelentkeznek. A megelőzésben persze a legfontosabb, hogy kerüljük a napfényt, ám ha nem szeretnénk a nyarat a lakásban tölteni, akkor a bőr problémákra kifejlesztett napvédőkrémekhez kell nyúlni. Ezeket még árnyékban is fontos használni, mert hogy ott is elegendő UV-sugárzás éri a bőrünket ahhoz, hogy ezek a tünetek megjelenjenek. Fotoallergia esetén bizonyos gyógyszerek szedése vagy naptej és egyéb kozmetikumok váltanak ki kellemetlen tüneteket a napfény hatására. A gyógyszerek közül nagyon gyakran az antibiotikumok vagy a vérnyomás csökkentők szedése mellett jelentkeznek a panaszok. A napfény hatására a bőrön napégéshez hasonló bőrelváltozás, bőrpír, csalánkiütés, viszketés és duzzanat is megjelenhet. Ilyen esetben antihisztamin és gyulladáscsökkentő krémek segíthetik a tüneteket csökkenteni. A medence vize is okozhat tüneteket. Irritatív ekcémának hívják ezt, egyfajta fokozott érzékenységről van szó. Ha valakinél a medence fertőtlenítéséhez használt klór hatására ekcémaszerű tünetek jelentkeznek. Rendszerint a nagy koncentrációban jelenlévő klór vagy a hosszabb ideig tartó érintkezés váltja ki ezeket a tüneteket. Jellemzően az ekcémás vagy atópiás nagyon száraz bőrű személyek eleve érzékenyebbek a klóros vízre, náluk tehát még gyakrabban jelentkeznek ilyen panaszok strandolás után. A tünetek kezelésében gyulladáscsökkentő krémek és antihisztamin az, ami segíthet. A megelőzésnél pedig fontos fürdőzés előtt a bőr gondos ápolása hidratáló testápolóval.

0: grillezünk, és hogyha amerikai filmeket látunk, akkor látjuk, hogy ott Amerikában állandóan hamburgert sütnek. Én most a grillhez vásároltam a neten ilyen hamburger készítő kis íveket, köröket, stb. Férjem mondta, hogy nagyon jó, mert van benne három méret, de egyikkel se tudjuk megsütni, csak kiformázni, mert hogy műanyag, szóval ezt is sikerült félrevinnem, de hát van, aki ilyen hibákat nem követel. Ő Friedrich Antal, séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Hát a formázás azért jó, amikor egyformákat akarsz készíteni. De hogyha itt tenyérre súlyra dobálod a dolgokat, és a grillen meg tudod sütni ezt a formázás nélkül is ezeket a hamburger dolgokat.
0: Rusztikus lesz akkor egy kicsit, de jó.
1: Rusztikus lesz, aha, abszolút mértékben, és hogyha nagyon bele akarunk menni a mélyébe, akkor ez még a tatárokig visszanyúl különben. Ez bizony, a tatárokig meg hamburgig visszanyúlnak ezek a dolgok, akik már ezt a darált húst grillezték, még nem volt hamburger belőle, még Hamburgban se volt hamburger, hanem hamburg kikötőjéből vándoroltak ki Amerikába, és akkor honnan, hogy nem, ilyen német szakácsok, egyebek Amerikába megtáltosodtak és próbálkoztak, és akkor egy zsemlém közé rakták a hamburger, grillezett húst, és akkor honnan jött, de Hamburgból, akkor ez hamburger. És valamilyen ilyen rövid verzió volt a dolog. Hát én volt, hogy már szerintem meséltem is, hogy Hamburgba beleszaradtam olyan étterembe, valami nagyon puccos étterembe mentünk be, bár nem látszott kívülről, hogy az.
0: Ja, és akkor
1: mondom, az étlapon ott volt, hogy hamburger, ilyen hamburger, olyan hamburger, amolyan, mondom, ez nagyon finom, akkor ilyet fogunk kérni, és kiderült, hogy ez a hamburgi stílusban készített valami trutyit próbáltak ráncsúzni, katasztrófa volt.
0: És az volt a neve, hogy hamburger?
1: És ha igen, mert hogy hamburgi, azt jelentette. Én meg bedöltem ennek a dolognak.
0: Simán bedölnék én is, igen.
1: De visszatérve ehhez, a másik problémám az ezzel a hamburgerrel, hogy várjál, hogy fogalmazzak. El lett McDonald's-osítva, és az rossz. Tehát a tök jó hamburgerből csináltak ilyen gyorsíttermi tucat, nem tudom mit, mert hogyha egy hamburgert, hogyha erről lerakom, és 30 évünkben még nincs semmi baj, akkor miből van?
0: Ja.
1: Tehát az azért erős kérdéseket vett föl.
0: Jó, de mostanában azért, hogyha ettől eltekintünk, azért nagyon sok helyen, egyre több helyen ilyen kézműves hamburgerek vannak, és kézműves hamburgeres pontosan láncolatok is, tehát láncok is, ahol franchise, de szembe mennek ezzel a fajtával.
1: Igen, szerencsére ez a gurmet forradalom, hogy rájöttek, hogy hú, akkor mégiscsak vissza kéne nyúlnunk ahhoz, hogy eredetileg hogy csinálták, és akkor csináljuk azt úgy, és rakjunk rá még egy-két csavart, és tényleg az a jó, amikor jó húsból, jó alapanyagból, nem túl bonyolultan megkészíted a hamburgerhúst, és különböző dolgokkal feltuningolt ezt a zsemlét, hogyha van időd, akkor sütsz magadnak zsemlét, és akkor biztos jó.
0: Jó, de az olyan nagyot, hogy tudsz ezt szépen, nem is tudom.
1: Vagy veszel zsemlét, és akkor kétfajta van, tehát van az, amikor ez a puha édes valami.
0: Arra mondják, hogy hamburger zsemre, de édes. Tehát az olyan rossz, nem?
1: Ez a baj. Hát igen.
0: Neked is jó.
1: Elviszi ezt a dolgot. Tehát régen ezt adták a magyar hamburgernek csalamádéval, meg egyszer, és ugorkával, minden. Jó nagy adag volt, megettél egyet, és akkor másfél-két napig nem voltál éhes. De nem.
0: Tehát akkor te miért veszel?
1: Lehet kapni, kimondottan egy picit hasonlít ez az amerikai hamburger bucira, de én kisebb pékségekben árulnak, saját maguk sütik, és az egy kicsit stabilabb, nem az a szétforgadós verzió. Az jó. Volt, hogy csináltunk, sütöttünk saját magunknak, és akkor megmutattuk, ezt így kell, de nem találtunk rá piacot, úgyhogy nem ereltettük.
0: Ja.
1: Viszont ha viszont elkezdünk hamburger sütni, én azt mondom, hogy én például, nekem az egyik kedvencem a szarvasburger, amikor szarvas húsból készítjük.
0: De akkor csak szarvas húst teszel a buciba, vagy?
1: Nem, szarvas húshoz, ha lehet, akkor mindenképpen. Ha nincs marha fagyú, ami a marhának a zsíradéka, vagy sertés szalonnát kell belerakni, mert hogy egy kis zsíradék kell hozzá, de a szarvas hús annyira finom és grillezett, tökéletes ez abszolút mértékben, de ugyanezt tehát lesz más vadállatból is elkészíteni, vagy disznóból is. De ettem például fantasztikus bárányburgert is, amit nem én készítettem el. De maradhatunk az eredeti hamburgernél is, amikor marha húsból van készítve, tehát tökéletesen jól működik az is. Ha lehet, akkor én hátszínből készítem, nem
0: bélszínből. Hogy ne száradjon ki, nem? Én jártam, hogy tök
1: szárad
0: lett.
1: Igen, és a HCN az teljesen jól működik ehhez a dologhoz, úgyhogy én azt javaslom, hogy az, ha valaki rászállja magát, akkor igen. Viszont a receptúrában én egy szarvas burgert rakok.
0: Hát egyértelmű, hát ezek után nem is lehet mást.
1: Szarvas combot nyugodtan darálva, hozzá ez a fagyú, vagy egy kis szalonna, nagyon finom lesz a vége.
0: És akkor amikor sül, akkor ez a szalonna úgyis annyira összemegy, nem, hogy igazándiból nem lesz domináns benne, viszont a zsiradékától ez a szarvas most fellazul.
1: Mert a szarvasnak nincs szinte zsiradéka.
0: Igen, hát fú, szerencsétlen, pontosan. Egész nap még le nem öljük. Jó, Anti. Oké, akkor az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalon ott lesznek a pontos hozzávalók és a mennyiségek is. Hamarosan pedig folytatjuk Argentínával. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Nagyon-nagyon szerettem a dinoszauruszos filmeket, és hát azt hiszem, manapság már azt elmondhatjuk, hogy a dínos filmek egyet jelentenek azokkal a filmekkel, amelyeket ugye Jurassic Park vagy Jurassic World címen ismerünk. De hát az utolsó Jurassic World-ot szerintem pont kár volt megcsinálni, mert hogy ez a film, hát maradjunk annyiban, hogy minden lett, csak nem jó. Tehát olyan szintű közhelyek meg, ilyen fantázia nélküli volt az egész film, tehát minden, ami abban benne volt az előzőekben már láttunk, és talán ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy nem is lehet ezekben a dolgokban már újat alkotni, de hát van, aki most ezt megpróbálja, mert hogy J.J. Abrams elárulta, hogy milyen lesz az új dínós film, mert ha dinoszauruszos filmekről van szó, akkor nehéz nem a Jurassic Parkra gondolni, hiszen 1993-ban jött ki Steven Spielberg klasszikusa, és azóta a műfaj gyakorlatilag együtt jelent a Jurassic szagával, ami azóta is újabb és újabb részekkel tér vissza a mozikba, kisebb-nagyobb sikerrel. Na, ennek ellenére persze az évek során készültek más őslényes filmek is, nem sokára pedig érkezik az Oak Street vége, ami talán végre újraírja kicsit mindazt, amit a dínós filmekről gondolunk. A produkciót David Robert Mitchell rendezte, tehát már ezért is érdemes ránézni a filmre. Producerként pedig J.J. Abrams-t láthatjuk a stáblistán, aki most az alkotás kapcsán az Empire magazinnak adott egy nyilatkozatot, és elmondta, hogy szerintem mi különbözteti meg ezt a filmet a klasszikus dinoszauruszos mozik többségétől. Azt mondta, hogy a közönség vágyik az új, az eredeti történetekre, és az Oak Street vége, vonzereje éppen abban rejlik, hogy egy teljesen hétköznapi kertvárosi környezetben játszódik a sztori szerint, ugyanis egy teljes kertvárosi utca a lakókkal együtt valahogyan visszakerül a dinoszauruszok korába, de maga az épületek, az utcák, meg minden az ugyanaz marad, csak éppen a kerítéseken kívül már ott élnek a dinók. A producer hangsúlyozta, hogy ő is imádja a Jurassic filmeket, de azok nagy részt gyönyörű dzsungelekben, távoli szigeteken, egzotikus helyszíneken játszódnak. Ez az alkotás ezzel szemben a kertvárosi családi élet legbanálisabb részleteit ütközteti a dinoszauruszokkal. Hinták, fagyiskocsik, felszíni medencék, iskolabuszok, és közben ott vannak az őslények. Abrams szerint pontosan ez a kontraszt adja a film erejét, hiszen nem arról van szó, hogy a hősök bemerészkednek egy veszélyes, ismeretlen világba, éppen ellenkezőleg. Teljesen jól el vannak, és egyszer a veszély csak úgy beleesik az idilli kis környezetükbe, ahol ráadásul még klasszikus értelemben vett hősök sincsenek. Persze a dínók elől menekülni egy távoli szigeten is elég para, de hát lássuk be, még ennél is ijesztőbb, hogyha félelmetes óriás őslények a kert végében bukkannak fel. A szereposztás is parádés a filmben, ugyanis Ewan McGregor és Anne Hathaway a főszereplők, szóval már csak miattuk is nézőmágnesnek ígérkezik a produkció. A korábban bemutatott trailer alapján pedig valóban izgalmas lesz a sztori. Persze dinós filmekből sokat láttunk már, szóval azért vannak még kétségek afelől, hogy tényleg biztos jó lesz ez, vagy csak a trailert vágták tök jól össze. Minden esetre a kertvárosi millió újnak számít a dínós műfajon belül. Kíváncsian várjuk a filmet, túl sokat egyébként már nem kell rá, augusztus közepén debütál.

Július 3-a van, és 1971-ben egy feltörekvő tehetség, egy világsztár, egy ikon távozott közülünk ezen a napon. Csak 27 éves volt. 1971-ben, július 3-án hunyt el a Doors frontembere Jim Morrison. A hivatalosan elfogadott történet szerint az élettársával, Pamelával élt Párizsban, és a beszámolók szerint hajnalban a nő holtan találta Morrisont a lakás fürdőkádjában. Mivel a francia hatóságok nem láttak egyértelmű idegenkezőségre utaló jelet, nem végeztek boncolást. A hivatalos halálok szívelégtelenség, szívmegállás lett. A boncolás hiánya azonban lavinát indított el, és rögtön jöttek az összeesküvés elméletek. Az egyik, a legelterjedtebb alternatív elmélet szerint Morrison heroin túladagolásban halt meg. Sokan úgy vélik, hogy valójában ő heroint fogyasztott, akár úgy, hogy nem is tudott róla, és túladagolták. Egyes beszámolók szerint egy párizsi klub mosdójában lett rosszul, és később hazavitték. Ez az elmélet évekkel később több a történethez közel álló személy is felvetette, de végleges bizonyíték erre nincs. Az előző elmélet egyik változata szerint Morrison ott halt meg a szórakozó helyen, de nem akarták, hogy botrány legyen, ezért visszavitték a lakásba, és úgy állították be, mintha a fürdőkádban hunyt volna el. Egy népszerű legenda szerint Morrisonnak elege lett a hírnévből, ezért megrendezte a saját halálát, és új személyazonossággal azóta is él. Az elmélet hívei különféle átlag állítólagos hasonlásokról, észlelésekről beszélnek a mai napig, de hát erre semmilyen hiteles bizonyíték nincs. Mivel nem készült boncolás, egyesek szerint a francia hatóságok vagy más érintettek szándékosan nem vizsgálták ki alaposan az esetet. Na hát erre sincs megbízható bizonyíték. Valószínűbb, hogy az akkori francia gyakorlat szerint nem tartották szükségesnek a boncolást. Miért maradt ennyi kérdés? Hát több tényező is hozzájárult a rejtélyhez, ugye a boncolás hiánya, nagyon kevés hivatalos dokumentum áll rendelkezésre, kevés közvetlen szemtanú volt, az évek során egymásnak ellentmondó visszaemlékezések jelentek meg. A legtöbb életrajzi író ma úgy véli, hogy Morrison halála valószínűleg drog- és alkoholfogyasztással összefüggő egészségügyi esemény lehetett, de a pontos okot a boncolás hiánya miatt már valószínűleg soha nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. Egyébként Jim Morrisont a Pierre Lahie temetőben helyezték örök nyugalomra, és sírja ma is a világ egyik legismertebb zarándokhelye a rockrajongók számára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Ratkó József díjat. Megjelent hazánkban a kör is sontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sósdóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsi koruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Ratkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Berekbár megyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás, Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a kőrisontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a friss híreket, egy óra múlva újra téd a mikrofon. Szendi Hajni vagyok, ugye ezt az órát is együtt töltjük, izgalmas lesz, mondom a témákat. Hamarosan az lesz a megfejtése a dán nők kapcsán a vékonyságoknak, hogy mit is reggeliznek. Nem egy nagy vasszizdaszról van szó, szerintem a hallgatóink közül is sokan úgy étkeznek reggel, mint a dán nők, de érdemes ezt a trendet követni, ha szeretnénk figyelni a vonalainkra. Aztán maradunk még a testalkatunknál a kalóriadóban, és napozási tévhitek. És le fogok majd rombolni ebben a 60 percben. Szendi Hajni vagyok.

Ha a skandináv nők életmódjáról beszélünk, akkor valószínűleg elsőként mindenkinek ugye a letisztult stílus, a természetesség, a kiegyensúlyozottság jut eszébe. Hát nem véletlen, hogy a dánok évek óta a világ legegészségesebb és legboldogabb népei között szerepelnek. Az étkezéseiken, az étkezési szokásaikon is egyébként ezt tükrözik. Nem divat diétákban hisznek, ők nem koplalnak, nem számolgatnak, hanem tudatosan táplálják a szervezetüket. Nem csak az egészségi állapotukban jelenik ez meg, de abban is, hogy a dán nők általában remek formában vannak. Nos, az egyik legnépszerűbb reggeliük, meglepően egyszerű, nincs benne semmi különleges vagy nehezen beszerezhető alapanyag. A titok a Sky, az appehely és néhány friss feltét kombinációja. Ugye a Sky-t ugyan sokan joghurtnak gondolják, valójában azonban egy izlandi eredetű tejtermék, amely állagában sűrűbb, krémesebb, jóval magasabb a fehérje tartalma, mint egy hagyományos joghurté. Éppen ezért sokkal tovább biztosít teltségérzetet, miközben viszonylag kevés zsírt és cukrot tartalmaz. Tehát érdemes az appehelyt hozzátenni, ehhez mehetnek bele tulajdonképpen mondjuk gyümölcsök és friss gyümölcsök mindenféleképpen, illetve nagyon sokszor tesznek bele a dánok a reggelibe chia magot is, vagy lemmagot, mert hogy ezek extra rostott, értékes omega-3 zsírsavakat is tartalmaznak. Ők azt vallják, hogyha jól megalapozott a reggeli, akkor napközben nem lesz vércukor ingadozás, farkaséjség, és így tulajdonképpen a súlyunkat is könnyebb megőrizni.

0: Jön a kalóriadó, Palagi Alexandra dietetikussal, ma tejtermékekkel foglalkozunk. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozásnál, hogy mindenféle tápanyagból és mindenféle élelmiszercsoportból kerüljön be a szervezetünkbe. Gyümölcs, zöldség, hús és tejtermékek. Azt gondolom, hogy a tejtermékek közül pedig sokan szeretik mondjuk azt, ami édes, túrórudi, krémtúró, mások azt, ami például sós, ott vannak ugye a sajtok, és hát a tej az megint egy olyan dolog, vagy a joghurt, ami mindenkinél ott van általában a hűtőben, vagy a tejföld, tehát egy nagyon széles termékcsoportról beszélgetünk. A kérdés az, hogy miért fontos egyáltalán az, hogy tejeket, tejtermékeket fogyasszunk?
1: Ja, hogyha most csak két dolgot kéne kiemelni, az egyik az az, hogy a kálcium tartalmuk miatt hozzájárul az egészséges csontozat, fogazat fenntartásához, akkor a fehérjebevitelhez is hozzájárulnak, és ugye szintén a változatosság fenntartásában tudnak segíteni. Az élőflórás termékek a mikrobiom színesítését segítik, szóval tényleg ezért egy több pozitív oldaluk is van.
0: Ha valaki laktózérzékeny volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, az szerintem nagyon-nagyon szenvedett a tejtermékek kapcsán, ha egyáltalán rájött, hogy laktózérzékeny. Ma azonban már sokkal egyszerűbb a laktózérzékenyek dolga, rengeteg laktózérzékenyeknek készült termék van. Ha valakinek ez a betegsége, akkor tulajdonképpen elmondható, hogy ma már mindenféle tejtermékből talál saját magának valót?
1: Pontosan, tehát hogyha valaki laktózérzékeny, akkor nem kell kihagyni a tejtermékeket, ezt azért említem, mert nagyon sokan tévesen, ahogy diagnosztizálják őket, vagy van, hogy ilyen öndiagnózis útján rájönnek, hogy esetleg laktózérzékenyek lehetnek, akkor teljesen elhagyják a tejtermékeket, holott ez nem egy allergia, tehát az a probléma, hogy nincs elegendő laktáz enzim a szervezetben, és ezért panaszt okozhat bizonyos mennyiségű tejtermék, mindenkinél ez a mennyiség egyébként más, tehát valaki mondjuk egy pici méretű joghurtot el tud fogyasztani, de egy nagyobb méretű után már hasi panasza van, vagy általában a sajtoktól azért nem szokott panasz lenni, mert már minimális mennyiségű laktózt tartalmaznak, de a folyékonyabb tejtermékek problémásak. Két dolog lehet ilyenkor ugye megoldás, az egyik az általad is említett laktózmentes termékcsalád, a másik pedig az, hogyha laktázenzimet kívülről pótoljuk.
0: Egy kis tablettával?
1: Igen, vagy cseppekkel.
0: Na, nagyon sokféle növényi itallal is találkozunk ma már a boltok polcain, hát egy-kettő szerintem nagyon meredek ízű, tehát rosszul vagyok tőle, ha megkóstolom, egy-kettő meg borzasztóan finom, de nyilván ez ízlés dolga. Növényi italokat nyugodtan lehet fogyasztani, vagy van, amit nem javasolsz?
1: Hát amire figyelni kell, itt említetted, hogy van, amelyik nagyon finom, általában amelyik nagyon finom, azért át cukrot is tartalmaz.
0: Na, ez volt a férjem, és azért ízlik neked, mert meg van cukrozva. Na,
1: igen.
0: Egy húron pendültök. Igen.
1: Igen, pontosan nem beszéltünk össze.
0: Igen.
1: De tényleg így van, tehát nagyon sokat cukroznak ezek közül, hogy mindenképpen a hozzáadott cukrot nem tartalmazó változatokat kell keresni. Amit még kiemelnék a növényi italokkal kapcsolatban, tehát van olyan eset, amikor valakinek muszáj ezeket választania, mert például tejfehérje allergiával küzd. De van olyan is, amikor egyébként a normál tej is fogyasztható lenne, vagy normál tejtermékek. Ha valaki egyáltalán nem fogyaszt tejtermékeket, akkor ugye megfigyelheti esetleg, hogy egy deci növényi ital mennyi kálciumot tartalmaz, ugyanannyit, mint egy deciliter tehén tej, de ami fontos, hogy a kálcium hasznosulásához szüksége van a szervezetünknek B-vitaminra, laktózra, savas közegre, és ezeket nem tartalmazzák a növényi italok, tehát figyelni kell arra, hogyha egyáltalán nem fogyasztunk tejtermékeket, és a tej helyett növényi italokat iszunk, akkor a kálciumot azt ellenőriztessük laborban, mert esetleg nem visszük be megfelelő mennyiségben, ami ugye hosszú távon csontritkuláshoz, illetve a fogak károsodásához vezethet.
0: Mi a helyzet a diétázókkal? Ehetnek-e tejterméket akkor, ha valaki fogyni szeretne?
1: Igen, nyugodtan. Amire érdemes figyelni, hogy az alacsonyabb zsírtartalmúakat választják, 1,5%-os tej, soványabb light sajtok, zsírszegély, félzsíros tehén, tűrő, citrozatlan gyümölcs joghurtok, vagy a tejföldből például a 12%-os, illetve görög joghurttal is lehet a tejföld helyettesíteni, ami még alacsonyabb zsírtartalommal bír.
0: Mostában a tejföld helyett mindig görög joghurtot veszek, és ugyanúgy használom, szóval teljesen jó. De nem ilyen fogyási szempontból, hanem mert finom, meg jó az állaga.
1: Igen, mert nagyon krémes.
0: Igen. Akinek tejfehérje allergiája van, ő mit mondjon? No a tejtermékekre, vagy azért neki is van valami alternatíva?
1: Hát itt attól függ egyébként, hogy melyik tejfehérjére érzékeny. Ugye van a tejben kazein és beta-laktoglobulin, ami most nyilván így nem sokaknak mond túl sokat, de itt az a lényeg, hogy ha valaki a beta-laktoglobulinra érzékeny, az a beta-laktoglobulin egy hőérzékeny fehérje. Tehát ebben az esetben a hőkezelt termékek panasz nélkül fogyaszthatóak. Ezzel szemben, hogyha valaki a kazeinre érzékeny, vagy mindkettőre, kazein nem hőérzékeny, ezért semmilyen tejtermék nem fogyasztható. Tehát itt attól függ, hogy melyik fehérje alkotóra vagyunk érzékenyek, de tegyük fel, hogyha a kazeinre, akkor semmilyen tejtermék, tejszármazék nem fogyasztható, azok a termékek sem, amelyek tartalmazhatnak nyomokban tejterméket, illetve tejszármazékot.
0: Nagyon szépen köszönöm, legközelebb a húsokkal folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

A rádióban, a tévében az tavaszi időszakban, hogy ki fog sütni a nap, apukám már lebarnult, tehát komolyan mondom, ez van, illetve a férjem is. Én küzdök egy kis színért, egy kis barnulásért, és hát aki ebben a cipőben jár, mint én, hogy nehezen barnul, talán olyan dolgokat is elkövet, hogy legyen egy kis színe, hogy ne világítson, mint egy hipóreklám, hogy amiket nem kellene. Éppen ezért most egy-két napozási tévhitet szeretnék eloszlatni, ami még mindig tartja magát sokaknál, pedig nem kellene. Például nagyon sokan úgy gondolják, hogy a napozás csak a csúcsórákban kockázatos, tehát délelőtt 10 és délután 4 óra között ne menjünk a napra, mások azt mondják, előtte, utána lehet barnulni, de ilyenkor a legerősebb az UV és UV-sugárzás, ezt tudjuk, a nap káros sugarai viszont nem kapcsolnak ki ezen órákon kívül, tehát kell mindenféleképpen fényvédelem minden órában. Egy másik gyakori hiba, hogyha felhős vagy borongós az ég, akkor kockázatmentes a napozás. A valóságban azonban az van, hogy a felhők nem akadályozzák meg, hogy az UV-sugarak eljussanak a bőrünkhöz. Vannak, akik a gyors barnulás érdekében kihagyják a napvédőkrém alkalmazását. Ez hiba, mert hogy a nap káros sugarai ugye nem csak a bőrbetegségeket okozhatják hosszú távon, hanem a bőr korai öregedését is. És van, aki azt gondolja, hogy a szoláriumban eltöltött idő kevésbé veszélyes, mint a napon. Na, ez egy másik gyakori félreértés. A szoláriumban lévő UV-sugarak ugyanúgy képesek ugyanis károsítani a bőrt.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ezt programokkal teszem. Hát itt a nyár, a nyári szünet, és a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára is átáll a nyári nyitvatartásra. Ez egészen pontosan hétfő lép majd életbe, aztán egészen augusztus 15-e szombatig így is marad. Tehát hétfőnként 1-től 5-ig, 2-től péntekig 9-től 5-ig, szombatonként pedig 9-től 1-ig várják azokat, akik szeretnének olvasni. Olvasni jó, olvasni kell. No, hát elindult ma a rendkívüli örökbefogadó nap Nyíregyházán a Szállás út 128 szám alatti állategészségügyi telepen. Egészen 6 óráig várják azokat, akik szeretnék bővíteni a családjukat egy 4 lábú családtaggal. Szokták mondani, kutya nélkül lehet élni, de minek. Szóval ez a nyílt örökbefogadási, rendkívüli örökbefogadási nap nagyon-nagyon fontos lehet, pláne itt a nyári hőségben. Én bízom benne, hogy ma nagyon sokan ellátogatnak, és működik majd a kémia, és esélyt adnak egy jobb életre a jelenleg bent lévő kutyáknak. Szóval ma egészen 6 óráig tart a rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Na most el lehet menni úgy is, hogy az ember azt mondja, hogy most rögtön nem viszi haza a kutyát, hanem valakivel, valamelyik kutyával tényleg szerelembe esik, és akkor pár napon belül a szállítás persze meg lehet oldani, tehát nagyon-nagyon rugalmasak az ott dolgozók, a lényeg az, hogy minden kutya jó helyre kerüljön. Estézés a Sóstói Múzeumfaluban, elindul ez a program ma este az Esztenes zenekarral, akik koncertet, táncházat tartanak, így közösen emlékezhetünk a 100 éve született Kallós Zoltánra. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én most megyek, Dani pedig jön, aki elmondja a híreket. Kellemes szép délutánt, és persze jó hétvégét is. Találkozzunk hétfőn délelőtt 10-kor újra. Itt a 103.9-en Szendi Hajnit hallotta.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
1: Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt.
2: Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak.
3: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért, Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a Városfejlesztési Osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Végre péntek, amikor a délután újra miénk kezd a Best FM, és Dékán István vagyok. Töltse velem ezt a 4 órát, és mindent hozok, amire szüksége van. Jönnek a jó dalok, az infók, majd az időjárással kezdünk. Teszünk egészségünkért, közlekedünk, játszunk, és már is indulunk Punjabi MC-vel.

Az R&B a Boys Mind, Brand és Mónika közösségben itt a legnagyobbak között pénteken a melós percek mellé kitartást kívánok 31 fok a hőmérőn. Az egy jócskán visszaesett a hőmérséklet néhány nap alatt, egyébként talán nem is ezzel semmi baj, azt a 40 fokot azért nehéz volt elviselni. Továbbra is itt van velünk az észak-keleties áramlás, mely egyébként élénk, és egy-két komolyabb lökés is érkezhet, számítson erre. Na meg sok-sok napsütésre a délutánban, 11%-nyi valószínűséggel jön az eső, én erre azért nem készülnék. Olyannyira nem, hogy jövő hét keddig szerintem ez azért nem sok eséllyel érkezik majd meg, Nyíregyháza útjait locsolni. A gombák pollenszórására érdemes készülni, ugyanis extrém szinten kimutatható tünetei, tehát nagyon erősek, ahogy mondtam, kitartást kívánok, és

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Lassítottunk, lazítottunk a péntekbe, már ez is kell. Lionel Richie, Dudolt, Just For You, és majd Verivel ébredezünk, aztán pedig majd újra lendületet nyerünk Robbie Williams-szel. Még előtte nézzük a méheket, pontosabban a mézet, mely hát mindannyian kedvence, és hozzá tartozik a sztorihoz, hogy a méz az mindennél is egészségesebb, amit édesítésre használunk. Beleértve az édesítőszereket, beleértve a fehér cukrokat, a nátszukrokat, mindent is. Úgyhogy a mézzel azért érdemes számolni, és így mindenképpen jó a hír. A mennyiséget tekintve közepes, a minőséget tekintve pedig kiváló akác szezont zártak a méhészek, köszönhető annak, hogy az időjárás, a virágzás nagy részében kedvezett a nektár gyűjtésének. A mennyiséget pedig hát nyilvánvalóan a hidegebb időjárás miatt tudhatjuk be kevesebbnek, olvasunk kiegészítéseket a nyíregyháza.hu-n. Köszönjük a méheknek munkáját, és már is folytatjuk, jönnek a legnagyobbak, Barry-vel ébredezünk, Robbie Williams, Gwen Stefani, ez a trió.

Szia újdonságát hozhattam, ez volt a mellettem, itt a legnagyobbak között is. Az NSYNC-kel folytatjuk I Want You Back. Talán az első kislemezről jön a dal. Még előtte pedig beszélgetünk a nyitva tartásról, nyarat tekintve a könyvtár kiadta már közleményét. Hozzátenném, hogy szépen lassan azért mindenki majd belép ebbe a sorba, és megtudjuk, hogy mit, mikor látogathatunk, hova mehetünk. Általában semmi nincs teljesen bezárva a nyári szünet alatt, legfeljebb az iskolák, hanem mindenhol egy kicsit módosított nyitvatartással számolhat. Hát így van ez a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kapcsán, ahol is július 6-a hétfő és augusztus 15-e szombat között egy kis változás. Egészen pontosan úgy néz ki, hogy hétfőnként csak a délutáni percekben 1 és 17 óra között van nyitva a könyvtár, 2-től péntekig 9 és 17 óra között, szombatonként pedig 9-től 13 óráig. Én ezt nem gondolnám kevésnek, bőven van lehetőség könyvtár látogatásra, tájékozódhat a Best FM oldalán is. Jöjjenek a dalok, az NSYNC-kel folytatjuk, aztán itt lesz Britney Madonnával, miután majd a Bieber-szék is énekelnek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, Danit hallhatjuk, illetve ő tájékoztat minket. A következő percek pedig igazából egy óra a Pizza Mafiás játékról szól. Ma is megnyerheti tehát a szuper pizza menüt. Én nagyon számítok 3 órakor is figyelmére. Keresse a bejegyzést Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Új tárlat nyílt a VMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken 2 évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár Beregvár megye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retro járatok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8-eljelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Aniran ad otthont a 103. paplászló országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor 2 programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak. Olvasható a nyiregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel 3 óra után el is tartolt a Pizza Mafia játék a héten utoljára. Játszunk együtt, és persze ma is a szuper pizza menüért érdemes kommentelgetni. Keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, jöjjön Nelly dala, ez a Hot in Here. Beleindulunk!

hangulatát csempészte nekünk ide Nelly, és folytatjuk majd egy kis rappelgetéssel, Sabis Monsterrel, nincs rő, nincs sírás, ugye Bob Marley nyomdokaiba lépve érkezik a dal. A Pizza Mafia játéka pedig elindult, a kérdést, mely a regisztrációjához vezet, megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Nézte mostanában a naptárt, olyan gyorsan szaladnak az órák, a napok, a hetek. A nyári hónapok szinte szaladnak, július van, annak is lassan a közepén járunk, már így egy kis visszatekintés a mai játékunk. Mi az a három szó, ami leírja az eddigi nyarat, így várom üzeneteit. Ebben az órában is, hogyha hozzászól, regisztrálom, így nyerhet szuper pizza menüt. A dalokat pedig pörgetem, jön Sabis Monster, Whitney Houston, és majd K.T. Zabos Reginával a más tőlei, szintén itt a legnagyobbak között.

Tamás Tölej. Énekelt Zabos Regina Kátéval kézen fogva érkezett a dal itt a legnagyobbak közé a pénteki melóhoz, de meg persze a Pizza Mafia játékához, mert ma is megtalál Facebook oldalunkon legalábbis a kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni. Mi az a három szó, ami leírja az eddigi nyarat? Így várom üzeneteit, és jöttek már hozzászólások, nézzünk bele! Ildika volt a leggyorsabb. Munka, munka és meló, ez a három szó, hát jó lenne egy kis lazítást is ide rakni, legalább két helyre, én azt gondolom, Ildikó. Jolán hosszabbra fogta a munka, legyen már kész a ház, és azért élvezzem már ki a nyarat, ha lehet. Hát itt is meló van, úgy látom. Tibor a három szó helyett annyit írt, hol a pizza? Hát a Pizza Mafia srácoknál. Itt lehet majd átvenni annak, aki nyer. Hőség, hideg koktél, forró pizza, Ildikó üzenete egy képpel, koktélos pohar, aki jégkockával, nagyon jól néz ki, nem tudom mi van benne, de szép rózsaszín. Mikor megyek pecázni? Holnap, Csaba üzenete, hát nagy kapást, nagy fogást kívánok, munka, család, buli, Veronika üzenete. És ide lehetne írni még a koncerteket, na meg a fesztiválokat is gondolom. Így várom üzeneteit, tehát ebben az órában egy kis egyszerű játék itt a péntekben, mely majd akár pizzákhoz is juttathatja, pontosabban nyerhet a Pizza Mafiától a szuper pizza menüt egészen pontosan, a Gusztóval is a bolognéz pizzákkal. Írjon nekem. Én pedig addig hozom a dalokat Michael Jacksonnal, folytatjuk Dash levelébe, belelapozunk, és jön majd a Cardigans is.

0: Burning Down the House, egy nagyon jó dalt Cardigans-zel, Tom Jones-szal, ez a Best FM, és majd lassítunk Dr. Béres líráját, csak még egyszer címmel készítettem. A játékunk pedig arra fókuszál, hogy hogyan érzi, milyen ez a nyár eddig, hiszen nagyjából a felénél járunk, igazából túl vagyunk már a legrövidebb éjszakán, és átugrottuk a tüzet is, és tényleg azért néhány fesztiválon is, néhány koncertélményen is túl lehetünk, már az első strandozás, az első forró napok is megvoltak, szóval összegezzük a nyarat három szóban, három gondolatban, így várom hozzá szólásait. Best FM Nyíregyháza. Kacalin, munka, család, unokák, na ez egy nagyon szép összefoglalás. Szerintem itt azért sokkal több a pihenés és a mosolygás, legalábbis azt hámoztam ki. Erzsébet is itt van velünk, szia! Csak a főzés, meg a főzés, mindig csak a főzés. Kelemes délutánt kívánok, hát én pedig egy szabad napot itt a főzés súlya alól. Nem tudom, én nagyon szívesen át szoktam menni a feleségem. Ilyen jellegű feladatait, ha odaérek, hát lehet, hogy egy napot önnek is skipelnie kellene. Munkapihenés, szeretet, Alexandra gondolatai. Nagyon szép sorok ezek. Ne feledje, mindenkit regisztrálok, aki hozzászól képünkhöz, Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ugye mindet nem tudom felsorolni, azért az igencsak elhúzódó játék lenne. A dalokat viszont hozhatom a folytatásba megszakítás nélkül. Csak még egyszer, ugye mondtam, hogy lassítunk, Matchbox 20-vel, majd újra a popslágerek között, Zsida óceánjában pedig üsölhetünk mindjárt.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Egy kis csobbanás, egy kis fürdőzés, hűsölés az óceánba, zsédával, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Milyen volt eddig a nyár? Összegezzük három gondolatban, így várom üzeneteit, így nyerheti meg a Pizza Mafia ajándékát, a szuper pizza menüt a 4 órai hírek előtt, a Gusztóval és a Bolognese pizzával. A játékszabályokat jól ismerjük, ne feledje mindenkit, regisztrálok, aki küld üzenetet, érdemes tehát keresni Facebook oldalunkon a bejegyzést. Tünde, munka alvás könyvek, így jellemezte az eddigi nyarat, ez a szemek kata, hőség, majdnem hőguta, állandó szomjúság. Igen, azért nagyon meleg volt, ezzel is tudok azonosulni. Köszönöm szépen. Meleg izzadás, majd meghalok kb. Gábor üzenete. A forró perceket emeltük ki, persze ezt megértem, de a forró perceket azért ki lehetett volna használni egy kis strandolásra is, vagy a szabadság alkalmával egy kis nyaralásra is. Hát úgy látszik, hogy ez nem mindenkinek sikerült. Kánikula, család, nyaralás, Anita. Hát itt már talán azért ez jobban alakult, és itt van Zsanett hozzászólása, Best Place Live FM. Nem tudom, mit akart ezzel megosztani velünk. Köszönöm üzeneteit, hozzászólásait, várom a folytatásban is, és hozom továbbra is a legnagyobbakat itt a 50 Cent Candy Shopja, Filó dala, Jó, ha itt vagy címmel, aztán majd a Love Message, az első igazi összefogás dal még a 90-es évekből, számtalan előadóval, itt a legnagyobbak között ez is pörög, 20 percünk van még a játékból.

Filó énekelt egy lazítós dal, jó, ha itt vagy itt a legnagyobbak között 10 perccel a vége előtt. Lassan megtudjuk, hogy ki nyeri meg a hét utolsó szuper pizza menüjét a Pizza Mafia jó voltából, mely ebben az órában itt a Best FM-en pörög, és a kérdést ehhez kapcsolódóan, mely a beugró, a Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza. Összegezni kellett az eddigi nyarat. Három gondolatban így vártam hozzászólásait, és ugye ma is, mint mindig, mindenkit regisztrálok, aki itt hozzászól, aztán majd sorsolok nem sokára, akkor derül ki, hogy ki nyerte meg a pizzákat. Hát volt itt hozzászólások között a melóról is, rengeteg gondolat, meg házépítkezésről is. Egyébként pedig nagyon sokan emelték ki ezt a forróságot, mely az elmúlt hetünket jellemezte, bár én azt gondolom, hogyha ugye van citrom, akkor lehet csinálni limonádét. Hát kinek hogy? Várom még tehát hozzászólásait, közben pedig itt a Love Message, melyel folytatjuk.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Itt a vége, fuss el, véleményezzük, hogy ki a szuper pizza menü. Azt a kérdést tettem fel az óra elején, hogy hogyan alakult a nyár eddigi része legalábbis. Hiszen itt vagyunk a felénél, ilyenkor már át szoktuk értékelni, hogy hova kellene, vagy mit kellene másként csinálni, mert el fog röppenni a nyár, aztán még nem voltunk a strandon, nem voltunk nyaralni, a srácok is két hete csak a számítógépet nyomják, szóval általában ilyenkor egy kis összegzés szokott készülni az előttünk, illetve mögöttünk álló napokat tekintve, így vártam tehát üzeneteit. Hogyan telt az eddigi nyár? Három gondolatban kellett összefoglalni. Na nézzük, hogy ki a szerencsésünk kiviheti haza a szuperpizza menüt, a Pizza Mafia ajándékát, munka, hőség, izzadás, mától szabadság, nyaralás és pihenés. Ildikó üzenete, de jól hangzik ez. Ide írunk még pizzákat, a szuper pizza menüt a Pizza Mafiától, és akkor teljes lesz a kép. Gratulálok, jó étvágyat kívánok, köszönöm mindenkinek a figyelmét, a hozzászólásait egész hétre, és hétfőn indítjuk újra a Pizza Mafiás játékunkat. Most a közlekedésre fogunk fókuszálni, Dani hírei után ez a téma itt a Besten.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Ratkó József díjat, megjelent hazánkban a kör és sontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A Nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Ratkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a kőri sontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kőrisontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 4 óra után, továbbra is itt szólnak a legnagyobb dalok, illetve hozom, szállítom ebben az órában is ez a Best FM, odakint 25 fok van, zivatarok érkezhetnek, legalábbis citromsárga riasztást adtak ki térségünkre, én egyébként ennek egyelőre nyomát nem látom, csak a felhőket, majd látjuk. Itt van, ne jó!

Na ne énekel, dudolt a fülünkbe, ez volt a Későre jár, ez a Best FM, csak 10 perc a folytatásként, egészen pontosan 5:30-kor, hogyan hozhatjuk helyre az alvásunkat. Én sem vagyok egy jó alvó, úgyhogy ez az információ nekem is hasznos lesz 4:30-kor Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. Még előtte pedig nézzük, hogy mi pörög az utakon, hát beszélgetnünk kell arról, hogy a Rákóczi utca új utca találkozásánál továbbra is problémát jelentenek a közmű fedlapok szintbehelyezési munkálatai, ne feledj, a körforgalmak építésénél még mindig parkolási problémák vannak, illetve hát nem jól parkolunk, mert kilógunk a parkolóból, a gépek nem tudnak mozogni, és továbbra is jelzőlámpás irányítás van a nap 24 órájában. Elmondható, hogy ott a stadion mögött pedig a régi garázssoroknál parkolót építenek, itt is vannak fennakadások, egészen pontosan talán 180 parkolót létesítenek majd itt, hogyha megterik a stadion, legyen hol letenni a verdát, szóval munkálatok mindenhol is, számoljunk rá, és várom észrevételeit ma is. Az utakról 33 33 103 9.

A Cardinal Official pörgött itt a legnagyobbak között, és Nyírségvíz ZRT tájékoztatója, előttünk nézzük az ő közleményüket. A Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit és a cégeket, vállalkozásokat, hogy a társaság nevében csaló csatornatisztítók, akik a Nyírségvíz ZRT alvállalkozóinak adják ki magukat, próbálnak jogtalanul pénzt kicsalni hiszékeny áldozataiktól, arra hivatkozva, hogy kitisztítják a közterületeken eldugult csatornahálózatot. A Nyírségvíz ZRT csatornahálózat tisztítására nem alkalmaz alvállalkozókat, és a közterületen lévő csatornahálózat tisztításáért nem kér külön ellenszolgáltatást. A társaság kéri, hogy amennyiben személyesen vagy telefonon ilyen módszerekkel keresik meg önöket, haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez, illetve tájékoztassák a Nyírségvíz ZRT csatornázási ágazatát.

0: Csak 10 perc azonnal, egy kis alvás, rendbe rakása, hogy újra vissza tudjunk ide kerülni, mármint, hogy jókat aludjunk az éjszakában. Erről beszélget Szakács Tibor, Dr. Móri Gyula, nem sokára előtte azért nézzük, hogy mivel számolhat még az utakon kábelfektetési munkák, kisernő és a Szarvas utca találkozásánál. Csak óvatosan, rengetegen vagyunk az utakon, tegnap is volt egy nagy kocs, egy 4-es koccanás egészen pontosan a Mezzi utcán, mint kiderült egy ittos sofőr okozta, úgyhogy tényleg mindenkitől több figyelmet kérek, nagyobb oldaltávolsággal, nagyobb követési távolsággal, miközben teszünk egészségünkért. Pörög a csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
1: Csempekert.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Nekem már most ebben az időszakban az is szuper, amikor egy ilyen 82-es alvást tudok produkálni. Ugye van egy olyan típusú mérőeszközöm, amivel én ezt szoktam általában mérni. Van egy ilyen dr. Móri Gyulának is. A Csak 10 perc rovat indul. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Szia, doktor úr!
2: Szervusz.
0: Hát kettőnk között most van egy ilyen 10-es távolság, vagy 12-es is lehet, ami nekem kecsegtető lenne, hogyha most lenne, mert nem olyan jó ez a féle. Bár mások számára, akik ilyen 50-es, 60-ost alszanak, azok mondjuk, azoknak még ez is oké lenne. De szeretnék minél jobban aludni. Ez csodaszerrel érhető el, vagy valamit elrontottam?
2: Hát ugye, mikor én most elmondtam a szerdai adásom, hogy én hogyan alszom, vagy miket alszom, akkor azért én is kaptam telefonokat, nem egyet, nem kettőt, hogy akkor hogyan. Úgyhogy akkor nézzük meg, tehát azért a minőségi alvás nélkülözhetetlen. Ha rosszul alszol, akkor egy zaklatott rövid alvás például vérnyomás emelkedést hoz, vércukor emelkedést hoz, kortizol emelkedést hoz, és sorolhatnám, tehát ez nagyon-nagyon nem játék. És nagyon lényeges, hogy rengeteg problémás beteg van, ugye én a betegeimet, akinek van ilyen órája, azzal követem, tehát látom, hogy mennyi a mély alvás, éber alvás, mennyi a REM fázis és társai, és ha belenyúlunk az alvásba, akkor az mi és hogyan változik. És innentől kezdve egyre nagyobb a tapasztalat ezen a területen, és ugye nagyon sokan vannak, akik elaludni nem tudnak, vannak olyan, akik felébredgetnek, tehát itt minden másképp működik, és minden alvási szakasz hibáját máshogyan kell megjavítani. Nagyon sokan használnak a napi zaklatott tempó után úgynevezett szorongásoldókat. És akkor az a baj, hogy ezek a szorongásoldók megjönnek, kiválóan működnek, hangsúlyozom, de megjön a hozzászokás, és akkor onnantól egyre több és több kell belőle, a végén alig lehet róluk lejönni. Tehát ez nem igazán jó, ne szoknyon rá senki. Ha egyszer-kétszer van egy akut stressz helyzet, aznap valami szörnyűség történik, akkor sokkal jobb, ha bevesz egy szorongásoldót, és azzal alszik, mintha nem veszi be, és végig virrasztja az éjszakát, mert az csak növelni fogja a gondokat. Tehát rövid távon, hangsúlyozom, tényleg egy-két napos használatra ezekkel nincsen gond. Krónikus használatuk tilos, vagy én azt mondom, hogy nem javasolt, akkor ez így finoman fogalmazta, és az altatókra pedig azt mondom, hogy soha, mert ha altató mellett méred az alvás minőséget, akkor oké, úgy néz ki, mintha aludnál, de ha megméred a fázisokat, akkor kiderül, hogy nem alszol. Csak nem érzed, hogy nem alszol. Oké, akkor nézzük meg, mi az, amit érdemben lehet tenni. És akkor jönnek a növényi hatóanyagok első lépcsőben, valerián, a macskagyökér, kivonat, de azért ezek legtöbbször elégtelenek már, amikor komolyabb baj van. Akinek jó, az természetesen tudja használni. Számos ilyen recept nélküli készítmény van.
0: De akkor én sehol nem vagyok a citromfűteámmal.
2: De az tulajdonképpen ugyanez a kategória. Igen? Ha te a citromfűteád működik, akkor ez egy nagyon jó dolog, és nem is kell tovább.
0: Hát 82-esig.
2: Hát az nem olyan rossz alvás, azért nekem a betegeimnek van, hogy a 30-as alvása van, meg 40-es.
0: Aha.
2: Tehát akkor azért az a 82-es nem.
0: De nekem ott a 94-esed a vonzó.
2: Hát akkor tegyél érte. És korábban igen, betettem be szorongásoldót, és azzal növeltem a mély alvást, a REM-mel nem volt gond, de ez hosszú távon, mint mondtam, nem tartható. Ezek a szorongásoldók ilyen erre a GABA rendszerre hatnak, csökkentik a stressz, segítik az ellazulást, de megbeszéltük rászokás áron, és reggel még van egy hatása, és akkor onnantól kezdve reggel mit csinálsz?
0: Felébredek.
2: Kávé. Fogod magad, és öntöd magadba a kávét. Most már nagyjából délre úgy rendeződött, azon még, akkor mivel kezdesz?
0: Vízzel.
2: Jó, az nagyon jó, de a legtöbb ember az előbb-utóbb bejut a kávé.
0: Langyos víz, mert, ajánlom mindenkinek, nagymamám receptje, hogy ebből legalább egy jó 3-4 deci vizet fogyasszanak el. Langyos állapotban, vagy fél liter vizet is, így van. Ez beindít mindent, az emésztést, frankó minden tőle, úgyhogy...
2: Tényleg kiváló. Oké, na de legtöbben azért fáradtak, kávéhoz nyúlnak, akkor még délután is fáradtak, még kávé, és a végén este nem alusznak, és megint jön a szorongásoldó, és akkor ez egy ilyen ördög körré válik. Uh-huh. Oké, na én elkezdtem az alvásomat tovább növelni. Igen, bejött egy peptid, legális, szájon át bevehető. Ez a tanulmányok szerint, ott figyeltem fel rá, kétszeresére nyújtja a REM fázist. Tehát ilyen színes, szagos álmaid lesznek, őrület, tényleg. Mintha egy moziba ülnél, olyan álmaid vannak. Tehát nagyon életű álmok. Én ébredtem úgy, hogy föl belőle, hogy úristen, most akkor ez álom volt, vagy valóság.
0: És nem akkor miért nem kaphatok ebből?
2: Kaphatsz, majd adás után megbeszéljük, mert itt nem mondhatom. Jó, de ez a peptid nem tudja megoldani a mély alvást. Tehát abban nem jó igazából. Tehát abban a koffein kávémentesség segít, a mozgás segít, amit ugye ne estére tegyél, és ez volt a megoldásom eddig. És volt egy 80-as alvásom nagyjából, ugyanúgy, mint a tiéd. Aztán most szereztem egy új csodaszert, ami ugyan természetes anyag, és ugyanezt a GABA rendszert erősíti, mint a szorongás oldók. Tehát természetes szanasz, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, tehát természetes úton csökkenti a stresszt a szervezetedben. Ez egy növényi flavonoid, egy polifenol. Ugyanoda kötődik, mint a szorongásoldó. Ugyanaz a hatása. Kiváltja azokat, de időben elbomlik, és nem okoz függőséget. És hoz még egy kis izomlazító és alvást javító hatást.
0: És ez tea?
2: Ugye ezek által.
0: Vagy mi?
2: Hát ez egy növényi kivonat. Nem tea, mert ugye ez egy kapszulában van, de növényi kivonat, csak nem tea formájában vizetve, hanem...
0: Jó, kapszulában. De nem mondhatjuk ki, hogy mi ez, úgyhogy...
2: Sajnálatos módon nem mondhatjuk ki, pontosabban...
0: Hatóanyagot
2: én sem, azt gondolom, hogy a hatóanyagot kimondhatjuk. A hatóanyag az apigenin.
0: Aha.
2: Az apigenint a természetes közegébe, és ez nagyon más, mint a kivott apigenin, az apigenint a természetes közegében tartalmazó történet. És akkor igazából van egy CD38-as enzim, amire ez hat, és igazából ez a CD ennek a mennyiségét csökkenti, és ez az enzim a korral viszont nő. És ez felemészti a sejtnek az energiakészleteit, ezeket a NAD készleteket, és akkor a javító gének ugye indulnak energia növekedésön, és egy öregedésgátló hatás alakul ki, ha ezt a terméket, hogy ez még pluszban.
0: Gyula,
2: van
0: én ezt gyermekkoromban folyamatosan kaptam anyukámtól, amiről te most beszélsz, csak akkor nem így hívtuk, hogy apigenin, hanem úgy hívtuk, hogy kamillatea.
2: Pontosan ezt akartam mondani. Szóval, így van, ez az anyag van a kamillatea. Ez az anyag van a kamillateában is.
0: Nárag, úgyhogy lelőttem a poén, csak hogy ugye, csak kifejezetten... Azonnal rákerestem, hogy a barátodnál a mesterséges intelligencia.
2: Ó, te aljas vagy! Hát így könnyű, azt hisz, én meg itt csodállak, hogy mekkora tudásod van.
0: Igen, nincs nekem semmilyen tudásom, de van egy haverom. Na, vagyis igen, a te haverod.
2: Jó, tehát nekem nem haverom, csak a neked. Szóval a kamillában is ugyanez az anyag van, így van. Na, de természetes formával is hozzá lehet jutni, nem kell kivonat, stb. Ez a lényeg, hogy az adott peptid, amit elkezdtem szedni a REM fázisra, az 2 óra fölé növelte a REM fázisomat. Tehát több mint 2 órás most már az alvásban a REM fázisom. De a mély alvással nem tudott hatni. Sőt, talán egy picit még negatívan is hatott rá. És erre kerestem a megoldást, és erre van ez az ominózus apigenin tartalmú kiegészítő, amit én egy nagyjából 1,5 órával a tervezett lefekvés előtt beveszem, és a mély alvásomat elkezdte nőni, és a 90 fölé tolta az alvási indexet. Hangsúlyozom, 2 alatti glükóz-keton indexet, ha tartósan megvan, akkor ezt a ketonok is megcsinálják, de én most nem vagyok ennyire magas állapotban. Tehát most egy ilyen 3-as, inkább 4-es glükóz-keton indexen van. Oké. Okay.
0: Még egy dologra figyeljenek, hogyha fogyasztanak kamillateát rendszeresen, hogy ennek fantasztikus gyulladás csökkentő hatása is van. Tehát, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami egy kincs, és nem biztos, hogy az emberek megfelelő komolysággal meg súllyal tekintenek rá.
2: Így van. Na és akkor még egy dolog, szerintem annyi időnk van. Egy olyan területen szeretnénk most mindenkit elvinni, akit senki nem gondolja végig. És az új kutatások szerint még ezeknél is nagyobb befolyása van az alvásodra. Tehát hihetetlen. Úgyhogy menjünk el még egy új területre. Tudnili, az ásványi anyagok központi szerepet játszanak az alvás minőségében, és erről nem beszéltünk még mi sem soha. Az agynak a nyugalmi állapotba való kerülése az elengedhetetlen. De az agy nyugalmi állapot az nem azt jelenti, hogy nem működik, hanem hogy máshogy működik. Tehát az elektromos állapotnak meg kell változnia az alváshoz, és ehhez az elektromosan töltött részecskék, biztos ismerős ez a szó, hogy az ionok, ott lesz nagyon-nagyon fontos hatás. Az ion csatornákon keresztül az ionok áramlanak és befolyásolják, és hozzák létre az agy aktuális állapotát. Ha vannak elegen. De az a baj, hogyha az ásványi anyagok hiányoznak, vagy nincs elég, akkor egyszerűen nem történik meg ez a normális szabályozás. Az agy nem kapcsol ki, és amikor alszol, egészen máshogy fog működni, mint ahogy kellene. Nem abban a stabil állapotba kerül, hanem egy ilyen akár pörgős állapotban is maradhat, és ugye nincs ez a nyomjuk a féket állapot. Tehát ehhez pontos ion kell, meg is nevezem nátrium, kálium, magnézium és kalcium. Az alapműködési stabilitást a nátrium és a kálium teremti meg, a magnézium nem engedi a neuronokat reagálni, tehát úgy mondjuk, hogy neuront kisülni, tehát ez a fék, és a kalcium pedig befolyásolja, hogy milyen ingerület átvívő anyagok hogyan mennek át az idegsejtek között, azaz az egy ilyen feltüzelő ingerület átvívő lesz, vagy pedig egy nyugtató ingerület átvívő. És amikor megnézték, hogy fehérjék, szénhidrát, zsír, koffein, alkohol, víz, vitamin, ásanyag hogyan hat az alvásra, akkor rájöttek, hogy az ásványi anyagoknak van a legnagyobb hatása. Tehát ha a kalcium és a kálium szintet csökken, akkor az alvás hosszat csökken. Ha a nátrium és a magnézium kritikusan csökken, akkor extra rövid alvásaid vannak. Mert hogy ezek az anyagok így tudják alvásba vinni a szervezetet. 1100 fős kutatás, alacsony kálium 60%-kal rosszabb alvást hozott. Több felébredéssel. Nyugtalan lábat nézd, sokszor sétálsz a szobába össze-vissza, elalvás helyett ilyen izgatott vagy az ágyba, ez nátrium-kálium hiány. Akkor fél gram, egy gram só bevitele, óvatosan emelve, de aztán ez több is lehet, ugye a nap közben, a nap közepén csináld, mert ez a pótlás akkor jó. Kálium bevitel is fontos. Legalább egy ilyen 600 mg-os pótlás az fontos, ezt este kellene bevenni. Ne éhez napközben, az alváshoz kell az energia, ha éhezel, rosszabbul fogsz aludni. És akkor, ha persze átáll a szervezet, és van egy nagyon magas ketonod, tartósan és alacsony cukrod, az megint más, de akkor jókat eszel, és van energia csak ketonokból, az hozza a legszuperebb alvást. Magnézium. Ugye itt lényeges, hogy a GABA rendszerre, ha ezt már beszéltük, jobb alvás, gyorsabb alvás, kortizolszint csökkenés, melatonin növekedés, tehát hosszabb alvás, ezt mind a magnéziumnak köszönheted. Ha izomrángásod van, szemrángásod van, akkor figyelj arra, hogy ez magnézium hiány. Lényeges, hogy csökkentsd a stressz, csökkentsd az alkoholt, mert hogy a stressz csökkenti a magnéziumot, az alkohol csökkenti a magnéziumot. Tehát ha ezeket teszel, akkor meg emeld a magnézium.
0: Jó, jegyzeteltem, úgyhogy megvan.
2: Rendben, és akkor még a kálcium marad, ez az a lényeg, hogy soha ne kálcium pótlókkal, hanem csontleves, kishalak, sprotni, szardinia és tojáshéjpor, ugye. Itt is a stressz és koffein csökkentés fontos, mert ezt is megeszi.
0: Jó.
2: A kálciumot, meg a magnéziumot, tehát a tojáshéjport, meg a magnéziumot soha ne egyszerre, legalább 2 óra különbség.
0: Jó. Oké, ez kivitelezhető. Jó,
2: tehát a hosszú élet, ez elképesztően fontos a minőségi alvás, így ezekkel egy hozad össze te is a 90 pontos alvásodat.
0: Jó, jó pihenést kívánunk hétvégére, használják ezeket a tanácsokat, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönjük szépen, jövő héten találkozunk megint. Szép napot neked, szia!
2: Sziasztok!
3: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Freddy énekelt a közlekedéshez, a Nincsen Holnapit a legnagyobbak között, aztán House of Glass-szal jönnek majd a taposós percek a Disco Down előtt. Nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mivel találkozhat még útjainkon. Úgy látszik, ma megint egy balesettel kell kezdjek, ez van Új Dombrád előtt, teljes útzárral találkozik itt. Én kerülnék, ha erre kellene menni, mert úgy néz ki egy darabig itt ez lesz mentők egyébként kint a helyszínen. Poros körforgalom, itt egy kis figyelem van. A Móri Zsigmond utcán pedig Méricskél is várja, nagyjából ott a Zöldfa utca magasságában figyelmesen, ha erre tart. Egy másik kocs hallgatónktól, méghozzá a 41-esen Napkor térségében, amikor elhagyja a körforgalmat, itt is érdemes kerülőutat választani. Nyírt ura előtt egészen pontosan a Rákóczi utcán, a 4-esen kint vannak a rendőrök, ellenőrzésre számítson. Van figyelem bőven gazdagon kiegészítéseit, pedig várom a folytatásban is 30-33-103-109, ide jön House of Glass-dal a Disco Down, aztán majd Krisztállal a Vigyázz Rám, aztán nézzük a Brent olaj helyzetét, hogy állunk a benzin, meg a gázolaj kapcsán, ez is kiderül mindjárt.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek mindjárt a legfrissebb McDonald's-tól. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag házatáján. Ugye tegnap egy kis drágulásról kellett beszámoljak, mely ugye a mai napra aktualizálódott, és most a hétvégi előrejelzéseket, a hétvégi adatokat nézzük. Úgy néz ki, hogy szombaton nem változik az üzemanyagok ára, sem a benzin, sem a gázolaj. Ez mindenképpen jó hír. Az átlagárak a 95-ösnél 582, a gázolajnál 595 forint. Szerintem ezek nagyon jó árak. A Brent olaj végre elérte azt a szintet, ahol tavaly beszélgettünk róla, 72, majdnem 73 dollár most vételára. Ez szerintem a tavalyi átlagnak betudható. A forint pedig javította, tegnaphoz képest tutira, jelenleg 308 forinton állunk az USA dollárral szemben, így tovább a forintnak, nagy lájkot ide, és már is jönnek a hírek Danitól, a Best FM-en, aztán folytatjuk majd a Ne dobd ki az iskolatáskát program pörög, ide hozok részleteket majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
5: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
7: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak.
6: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért, Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a Városfejlesztési Osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Öt óra után járunk 4 perccel, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok is. Ebben a 60 percben, mely előttünk van, beszélgetünk a programról, mely segít a rászorulóknak. Ne dobd ki az iskolatáskád, idehozok részleteket. Előtte itt van Bob Marley-vel a Jam-in.

A Black Attack hozta a mutogatós rap zenéit, egészen pontosan ebből az időszakból egy szeletkét Art Avenue dala előtt, mely a Csak azért is szerelem, és mindjárt hozom, mindjárt indítom. Előtte beszélgetünk a programról, ne dobd ki az iskolatáskát. Idén újraindul a program a Városunk Önkormányzata és az éjak közös szervezésében. A program nagy vonalakban arról szól, hogy van egy csomó olyan iskolaszerünk, melyet a srácok már nem akarnak jövőre használni, de igazából semmi baja nincs. Talán így szülőként ezt hajmeresztőnek érezzük, hogy újat kell majd venni jövőre, de hát általában ez ilyen, és erőltetni meg nem nagyon lehet. Szóval ezeket a megun, de jó állapotú iskolaszereket várják az éjaknál, így gyűjtik majd össze, az önkormányzat pedig eljuttatja a rászoruló családokat. Játszanak itt a vonalzó, a körző, a ceruza, a toll, a papír, a füzet, az iskolatáska, a tornatáska, tényleg egy csomó minden, úgyhogy érdemes megkeresni a cikket a Best FM oldalán, vagy a gyíregyháza.hu-n az éjak oldalán is esetleg, hiszen itt azért óriásit segíthetünk azokon, akiknek ez nagyon nagy gondot jelent. Igazából a családoknak segítünk, nem csak a szülőknek, hanem a gyerekeknek is. Fontos, hogy ezek azért jó állapotú dolgok legyenek. Augusztus 21-ig pörög a program mindenki egészét, és most is a Best FM oldalán ide érkezik Art Avenue, meg a Body Rockers, majd lendületesen I Like The Way dalával, aztán az átirat Totfi Begivel, Gáspár Lacival, Curtisszel, az egykori Edda dal, éjjel érkezzen mindjárt.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

Sanis dala érkezett, illetve dúdolhattuk az I Love Your Smile itt a legnagyobbak között, aztán a Red Bull Pilvakerrel már is folytatjuk a Nem Tudhatom dalban Szabé Szabi és Szakács Gergő is nagyon jó lesz. Hallgatjuk mindjárt, előtte beszélgetünk a Szamó utcáról, melyet ellenőrzött a Nébig is. Hát nem igazán jó a mérleg, minden tizedikkel baj van. Általában a minőségi jelölés nem jó, vagy nem felelt meg ide az áru, illetve a nyomon követhetési előírásokat is. Sokszor hiányosnak találták a Nébig szakemberei, nem igazán tudták kinyomozni, hogy honnan érkezett a szállítmány, úgyhogy hát az EPR az egy kicsit nagyobb figyelmet fog kapni nagy valószínűséggel a folytatásban. Összesen 3,5 millió forintnyi összeget szabtak ki bírságként a nébigesek is, 482 forgalmazót ellenőriztek, így talán egy kicsit mi is nyugodtabban vásárolhatunk epret vagy szamócát, akárhogy is tetszik, megtalálja a cikket a Best FM oldalán. Ez a Nem Tudhatom Red Bull Pilvakerrel, aztán itt a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connor-ra, TQ-val, és majd Geszti Péterék is énekelnek mindjárt. Nem

Nem tudhatom, énekelt a Red Bull Pillwalker, és előttünk majd Sarah Connor TQ-val, előtte pedig Nyírségvíz ZRT tájékoztató. Elképesztő, hogy itt is mi történik. A Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit és a cégeket, vállalkozásokat, hogy a társaság nevében csaló csatornatisztítók, akik a Nyírségvíz ZRT alvállalkozóinak adják ki magukat, próbálnak jogtalanul pénzt kicsalni hiszékeny áldozataiktól, arra hivatkozva, hogy kitisztítják a közterületeken eldugult csatornahálózatot. A Nyírségvíz ZRT csatornahálózat tisztítására nem alkalmaz alvállalkozókat, és a közterületen lévő csatornahálózat tisztításáért nem kér külön ellenszolgáltatást. A társaság kéri, hogy amennyiben személyesen vagy telefonon ilyen módszerekkel keresik meg önöket, haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez, illetve tájékoztassák a Nyírségvíz ZRT csatornázási ágazatát. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new day.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Éppen már lecsengőben a lány pandák aranykora, amikor már a wannabe is Spice Girls már az utolsó lemezére készült, és persze már a fiú bandáknak is leáldozóban, akkor emelkedett valahogy fel a Sugar Babes, és tőlük a dal az előzőekben, ez volt a Hole in the Head, itt a legnagyobbak között Random Trip, a zene benne dalával pedig folytatjuk itt a legjobbak zenei listáját. Előtte megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már a szombat, ami hőmérséklet tekintetében, illetve hirtelen itt először ránézve itt az adatokra úgy néz ki, hogy koranyárias idővel vár minket. 11 fok a reggel perceiben, igen hűvös lesz a szombat hajnal, és 28 fok körül alakulhat a csúcsérték, tehát ez durván ilyen 4-5-6 fokkal van elmaradva az ilyenkor megszokott átlaghoz képest, és hát ez nem lesz túl kellemes, északi, észak-nyugatias széllel kell készüljünk, a szombat tehát nem igazán strandidővel vár minket, és hát olyan 2 órától kezd majd a felhőzet megvastagodni, esőre azonban készülünk, nem érdemes, 3% ennek valószínűség, ez nem sok semmi. Aztán holnap már 4-e szombat, amikor is Ulrik, Rajmund, Illés és Berta ünnepli a névnapját, Szent Ulrik ünnepén, az amerikai függetlenség napján. Mindenkinek is jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és persze sok-sok pihenést, vidám percet, ide csatolom a Random Trip csapatát, Stakabót és majd Vastag Csabát is vele, őrült éjjel dalát hallgatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 6 óra azonnal mára így, tehát ennyi a folytatásban Night Shift, jó kis diszkó dalokkal. Ez várja a délutánban, jó pihenést kívánok mindenkinek, a hétvége a délutánban legalábbis, majd a miénk. Én számítok akkor is megtisztelő figyelmére, most viszont búcsúzom, és megyek pihenni, tegye ezt ön is, találkozzunk holnap. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új tárlat nyílt a VMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken 2 évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktárbizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retrójáratok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8E jelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Anéron ad otthont a 103. paplászló országos bajnokságnak. A Wordboxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak, olvasható a nyiregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

legjobb zenék mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat. Megjelent hazánkban a körisrontókkal csúdízbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstúlhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közössége mellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a körisrontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges körispusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisrontó kalcsúdíszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Záró konferencia Nyíregyházán. Közszolgálati dolgozók munkáját ismerték el. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok. Közös határon átnyúló projektet valósított meg a Szatmár megyei rendőrfőkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A láthatatlan erőszak projekt fókuszában a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése áll. A napokban megtartották a program záró konferenciáját Nyíregyházán. A tavaly márciusban indult együttműködés célja az volt, hogy közös szakmai eszközökkel, tudásmegosztással és határon átnyúló összefogással járuljon hozzá a családon belüli erőszak megelőzéséhez, az áldozatok hatékonyabb védelméhez és a szakmai együttműködések erősítéséhez, írja a polisz.hu. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak.
2: A közszolgálati dolgozókat ünnepelték Nyíregyházán. A rendezvényen átadták a kiváló köztisztviselői munkáért Májerszki Béla díjat. Ezt idén Pató István, a Városfejlesztési Osztály vezetője kapta, írja a Város honlapja. Az elismerést olyan köztisztviselők kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárulnak a helyi közigazgatás színvonalának és hatékonyságának növeléséhez. Az eseményen emellett a hivatal jubiláló dolgozóit is köszöntötték, valamint elismeréseket adott át a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének, Nyíregyházi alapszervezete is. Ebben az évben a kiváló szakszervezeti tag elismerést Szántó Ferenc vehette át, olvasható a beszámolóban. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tárlat nyílt a VMKK-ban. Júliusban is közlekedik Nyíregyháza retro autóbusza. Rangos sportesemény a megyeszékhelyen. Kis Dániel vagyok. Búvó örökség címmel új tárlat nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Csutkai Csaba fotóit láthatja a közönség, a képeken 2 évtized munkája elevenedik meg. A kiállítás Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye épített és természeti értékeit mutatja be, különös figyelmet fordítva a középkori templomokra, kastélyokra, írja a nyiregyháza.hu. A megnyitón Baracsi Endre, a Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a Vármegyei Értéktárban már nem csak 200 érték szerepel. A kiállítás ingyenesen látogatható augusztus 6-áig az intézmény nyitvatartási idejében. Júliusban is elindulnak a retro járatok Nyíregyházán. Csütörtök és szombati napokon, valamint július 26-án járja a város utcáit a népszerű Icarus 280 típusú autóbusz. A járat több vonalon, mások mellett a 8-as, 8E jelzésű vagy H32-es vonalán is közlekedik. Kiemelik, hogy az érintett járatokon alacsony padló szolgáltatást nem tudnak biztosítani. További részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán, a Continental Anéranat otthont a 103. Pap László országos bajnokságnak. A World Boxing 10+10 súlycsoportjában július 15-től szerdától szombatig zajlanak majd a küzdelmek. A döntőkre július 18-án kerül sor két programban. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán olvasható. Partnerségi szakmai találkozót szervezett a Nyíregyházi Önkormányzat. A fókuszban a város munkaerőpiaci együttműködéseinek továbbfejlesztése, valamint a Network for Work nemzetközi projekt aktuális feladatai és célkitűzései állnak. Olvasható a nyiregyháza.hu beszámolójában. A programban, ahol Nyíregyháza a vezető partner, a helyi jó gyakorlatokat osztják meg, ezeket más európai városok, régiók is adaptálják, helyi szinten pedig új módszereket, eszközöket alkalmazhatnak a munkaerőpiaci problémák kezelésére. Ennek egyik fontos része a fiatalok helyben tartása, de a munkaerőpiaci stabilitás szolgálja a megváltozott munkaképességűek intenzívebb bevonása és a foglalkoztatók érzékenyítése a témával kapcsolatosan, írják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

feeling me? Let's do something. 103.9 Best FM. Korhatár nélkül fogható.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Országos elismerés az ökoiskolának, átadták a Radkó József díjat. Megjelent hazánkban a kör is rontó kalcsú díszbogár. Kis Dániel vagyok. Újabb rangos országos eredményt tudhat magáinak a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sósdóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. A nyíregyházi iskola már másodjára kapta meg az elismerést, amely országosan is egyedülálló eredmény. A közösség emellett idén is megkapta az Örökös Állatvédőiskola kitüntető címet, tudatta közleményében az intézmény. Közölték, az állatasszisztált oktatás keretein belül a gyermekek már egészen kicsikoruktól megtanulják azt, hogyan kell felelős állattartóként gondoskodni egy kis kedvencről vagy egy haszonállatról. Magyarországon elsőként itt nyílt meg 2020-ban az az állatsimogató, ahol gyakorlati óráikat és szabadidejük egy részét töltik a tanulók. Ünnepélyes keretek között adták át idén is a Radkó József díjat, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést minden évben olyan alkotóknak ítélik oda, akik munkásságukkal kiemelkedő értéket teremtenek a magyar irodalomban. Idén az elismerést Korpa Tamás költő irodalomszervező vehette át, írja a nyíregyháza.hu. A díjat a Szabolcs-Szatmár Berekvár megyei önkormányzat 2006 őszén örökbe fogadta. Az elismerést így Korpa Tamás Sesták Oszkártól, a vármegyei közgyűlés elnökétől vehette át. Megjelent Magyarországon a kőr is rontó kalcsú díszbogár. A Nibih laboratóriumi vizsgálata június végén erősítette meg a rovar jelenlétét Beregsurány térségében. A helyi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg, tudatta közleményében a hatóság. Azt írják, a bogár akár tömeges kőr is pusztítást is okozhat, ezért a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendeltek el. Plusz csapdákat helyeztek ki a területen, ezzel behatárolható a kártevő előfordulása, emellett vizuális vizsgálatokat végeznek a szakemberek. Az Ázsiából származó invazív faj a kürisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észlelése nem csak hazánkban, de az egész Európai Unióban a kürisrontó kalcsú díszbogár első igazolt előfordulása. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. De.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket, hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan!
2: Változatosan!

0: veszem, megisztem ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.